0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Éri Márton vagyok. Önök a Dankó Rádió Népzene a Kárpát-medencéből Legendás lemezek című adását hallják, melyben műsorunk mai vendége Mohácsi Albert, a Dűvő együttes nagybőgőse mutatja be, zenésztársával Nagy Zsolt Brácsással közösen jegyzett 2022-ben megjelent 14 banda Üzenet című albumát. Zenei összeállításunkban e legendás lemez felvételei szólnak. Ugyan a 2004-ben napvilágot látott 12 banda Erdélyország című album és a mai műsorunkban bemutatásra kerülő 14 banda Üzenet című nagylemez megjelenése között mintegy 18 év telt el, mégis a borítóról ránk tekintő mosolygos arcok, mintha ez idő alatt semmit sem változtak volna. Felmerülhet azonban a hallgatóban a jogos kérdés, hogy mégis hogyan is lehetséges az, hogy a népzenében a kíséretért, azaz a harmóniáért és a ritmusért felelős Brácsás és Bőgős kizárólag kettesben muzsikáljanak végig egy albumot. Hol marad akkor a dallam, mint az egésznek a legfőbb összetevője? Mindenkit meg kell nyugtatnom azonban, hogy természetesen erről a lemezből sem hiányoznak majd a kiváló szólisták, és a prímások és a fuvósok játéka mellett zenehallgatás közben az éneket sem kell majd nélkülöznünk. Szerény számításaim szerint ugyanis Nagy Zsolt és Mohácsi Berci mellett mintegy 30 népzenész és énekes közreműködik az albumon. A 12 banda által megteremtett hagyományt követve a 14 banda is keretes szerkezetű, és akárcsak elődje, ez a lemez is egy-egy irodalmi idézettel kezdődik és zárul. Ezúttal azonban Blaskó Péter helyett Lázár Csaba színművész ad elő válogatott részleteket Kós Károly Régi Kalotaszeg című örökérvényű művéből. A lemez gerincét ez alkalommal nem az erdélyi gyűjtések, hanem Magyarország és a felvidék tájegységeinek és a velünk együtt élő nemzetiségek zenéi adják. A két kísérőzenész és testi-lelki jóbarát, akik lassan 40 éve muzsikálnak együtt, ezen elgondolás mentén választották maguk mellé a táncház mozgalom legkiválóbb előadó művészeit, és tudásuk legjavát beleadva, így módon hoztak létre egy változatos lemezanyagot kedvenc gyűjtéseikből és zenéikből. Nagy Zsolt népzenész, Brácsás, zenei tanulmányait klasszikus klarinétosként kezdte Békés Csabán. 1980 és 88 között a Barbóz Sándor vezette Békés Banda tagjaként muzsikált, mely együttessel 1982-ben elnyerte a népművészet ifjú mestere kitüntetést. 1988-tól kezdve oktat népi Brácsát és népi furuját a budapesti Nádasdy Kálmán művészeti és általános iskolában. 1992 és 2000 között a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán volt Brácsa tanár, jelenleg pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene tanszakának oktatója. Nevéhez számos jelentős gyűjtés, népzenei kiadvány és lejegyzés fűződik. Évtizedeken át volt meghatározó zenésze a legendás Méta együttesnek, majd 2008-tól kezdve oszlopos tagja lett a Dűvő zenekarnak. Műsorunk mai vendége a nagybőgőn, csellón, kobzán és ütőgardonon is kiválóan játszó Mohácsi Albert, zenei pályafutását a Bonyhádi Szélkerék együttesben kezdte, majd 1989-ben Salamon Beáta a prímás felkérésére csatlakozott a Méta együtteshez. Jelenleg a Duna Művész Együttes Göncöl zenekarának hivatásos zenésze, emellett szintén tagja a Salgó-Tarjáni illetőségű, nemzetközi porondon is sokat bizonyított, és méltán az egyik legnépszerűbb hazai népzenei formációnak számító Dűvő együttesnek. Számos szakmai díj és elismerés kitüntetettje, 2021-ben munkásságát a Magyar Állam Arany Érdemkereszttel jutalmazta. 1992 óta tanít a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskolában, 2018-tól pedig egyúttal a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium oktatója is. E legendás párosnak magam is hálával tartozom. A 90-es évek közepén Zsolti és Berci gyakran muzsikáltak a budapesti táncházakban. Egy-egy ilyen zenélés alkalmával pedig megtiszteltek azzal, hogy hol csellóval, hol pedig brácsával engem is bevontak a játékba. Pontosan tudták ugyanis, hogy ezt a zenét igazán csak első kézből a táncmulatságok alkalmával lehet a legkönnyebben elsajátítani. Mohácsi Albert népzenészt, a Dűvő zenekar és a Duna Művész Együttes nagybőgősét hallják.
1: Népzenét én 1985-ben kezdtem tanulni, illetve gyakorlatilag akkor találkoztam vele igazából élő formájában először. Bonyhádon nőttem föl, ott jártam középiskolába, és egy gimnáziumi osztálytársam mondta, hogy

És aztán indult Bonyhádon táncházzenész tanfolyam, és ott ugye esténként a szombati tanítás után táncház volt, és amikor életem első táncházával lementem, akkor éreztem azt, hogy megérkeztem. Tehát az egész, ami ott volt, aztán felülírt minden rockzenét és egyéb korábbi dolgot. Aztán azok később összeértek, mert csináltunk rockzenészekkel, fúziós zenekart, vagy nem tudom mit. Ja, minden, szóval ez volt a kezdet. Bonyhád, Szélkerék zenekar. Utána elkerültem először katonának, majd egyetemistának Pécsre. Ott Bergics Lajos hóna alatt tevékenykedtem, ha lehet ilyet mondani. És ott találkoztam Salamon Beával. A tanárképzőn volt valami buli. Akkor úgy brácsázgattam, és bőgözgettem, és még nem tudtam, hogy mi lesz. És ott abban a buliban brácsázni kellett. Egész jól lement, ott mindenféle dolog. Hát jó, mondta be, de azért az én brácsásom sokkal jobb. És hogy majd jönnek le Pécsre koncertezni valamikor tavasszal, menjek el. Elmentem, beültem bőszen az első sorba szúros tekintett, hogy na, jönnek a pestiek, majd mi lesz itt. Ugye addig a Téka meg a Muzsikás, ez a kettő volt, akit úgy országosan jobban lehetett ismerni, és akkor voltak Téka rajongók, Muzsikás rajongók, vicces volt, és lement a koncert, és táncház mondták, hogy álljak már be. Hú, hát az elég kis tudás volt még akkor, de mondták, hát beállom. Aztán volt valami somogyiszerű, egy széki, nem tudom micsoda, és akkor a végén megkérdezték, hogy volna-e kedvem Budapestre menni, ha hívnának bőgőzni. De akkor még nem volt szó zenekarra. Hát mondom, én ugye egyetemista vagyok, át kéne jelentkezni, biztos megoldható, hát nem lenne könnyű. Na jó, és hogyha a méta lenne az a zenekar? Hát fejvakarás, gondolkozás, aztán végül is igent mondtam, és így kezdődött az egész. A Zsoltival is gyakorlatilag azon a napon ismerkedtem meg, és akkor innen datálódik ez a most már 37. éve tartó kapcsolatunk. Már rögtön azon a nyáron egy színházi produkcióba elkezdtünk dolgozni. És akkor onnan kezdve jött minden. Táncházunk volt, a Kertész Tánc Együttest kísértük, együtt tanítottunk Budafokon, aztán a Nyíregyházi Főiskolán, gyűjtőutak, az Állami Népi Együttest, tehát utána ugye a Métából 2008-10 körül átigazoltunk a Dűvőbe, az azóta is tart. A Rúz testvéreket viszont még régebben ismertem meg, mint a Métásokat, vagy akár a Zsolti, mert azon a bizonyos 86-os kezdetű bonyhádi tanfolyamon ők is ott voltak. Igaz, hogy ők nem tanulni jártak, mert akkor az elég jónak számítottak, hanem csak a vizsgára jöttek, meg egyszer-kétszer megmutatták az arcukat, de hogy gyakorlatilag őket már előbb megismertem, és akkor több visszatérő hullámban, amikor náluk itt tagcserék voltak, akkor fölmerült a Zsolti neve is többször is, tudom, meg az enyém is egyszer-kétszer, és aztán valahogy 2008 körül értek össze úgy a szálak, hogy a Métának akkor úgy nem ment annyira, nem is nagyon láttuk, hogy mi lesz a kifutása a dolognak. Ők meg hívtak, nagyon hívtak, és akkor éreztük magunkban, és akkor 40 éves voltam, éreztem még bőven annyi erőt magamban, hogy na akkor megpróbáljuk. Emlékszem, bonyhádi népzenei találkozón októberben volt az első ilyen nagyobb koncert megnyilvánulásunk, és egy volt tanítványom ült a nézőtéren, és mondta, hogy ott állt négy ember a színpadon, két zseniális krúz, akik tényleg nagyon jól csinálták a dolgokat, ott volt egy nagyon jó kíséret, tették a dolgokat, és a kettőnek semmi köze nem volt egymáshoz. Hát eltelt egy két év körülbelül, amire úgy összeszoktunk. És azóta természetesen a tizen nem is tudom hány év alatt már tényleg ugyanaz van, hogy a szeme villanásából látjuk, hogy a másik mit akar, merre közlekedünk, meg mi lesz.

0: Kedves hallgatóink, önök továbbra is a Dankó Rádió Népzene a Kárpát-medencéből legendás lemezek című adását hallják, melyben mai vendégünk Mohácsi Albert népzenész, a Dűvő Zenekar és a Duna Művész Együttes nagybőgőse mesél nekünk a 2022-ben megjelent 14 banda üzenet című albumáról. Zenei összeállításunkban e legendás lemez felvételei szólnak.
1: Minden mindennel összefügg. Ugye a 14 bandának volt egy előzménye, a 12 banda. Ott az volt a koncepció, hogy csak erdélyi zenék legyenek rajta. Olyanok, amikhez még nagyon sok személyes élmény kötődik, tehát ismertük azokat az öreg hagyományőrző zenészeket, akik kezén ez a zene megmaradt, és mi is első kézből tanulhattunk tőlük. A 14 bandán meg nem is az volt, hogy ami az elsőről kimaradt, hanem itt tudatosan Kis-Magyarország és Felvidék zenéi, illetve hogy szerkesztgettük a lemezt, az is bejött, hogy akkor magyarországi nemzetiségek zenéi is legyenek rajta, illetve a magyar nyelvterület, mert azért talán a legészaki pont az Sáros megye, ahonnan muzsikálunk, Krucenákat döntően, meg Friss Csárdást hozzá. Na, az például még nekem egy nagyon nagy, korábban titkos, most már nem titkos kedvencem, úgyhogy azt is nagyon, nagyon szeretem. Hogyha a 14 bandáról meg kellene jelölni három számot, akkor az egyik biztosan a Gömöri Összeállítás lenne, amit ugye a Krusz testvérekkel és Agócs Gergővel muzsikáltunk. Pont a Gömöri zene volt az, amit előtte mi nem nagyon játszottunk. Tehát ez teljesen egyértelmű és természetes, hogy nem tudhat minden prímás mindent. Úgyhogy a Salamon Beának is megvoltak azok a zenék, amiket szeretett, meg nagyon jól tudott is. A Gömörivel ő nem foglalkozott, ő helyett inkább Szatmárit játszott. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor mi kezdtük, vagy amikor én kezdtem a 80-as években, akkor elég volt 4-5 féle zenétben úgy otthon lenni. És ahogy aztán jöttek a divatok, meg ugye nőtt a tudás, egyre több zenekart már úgy értem, hogy falusi zenekart felfedeztek, fölgyűjtöttek, akkor nekünk volt esélyünk azokat egyesével megtanulgatni, így fél év, egy év alatt. Emlékszem a Boncidait, Szilátságit, Mékerékit, nem is tudom már mi minden. Zárójeles megjegyzés, hogy mai fiatal zenészeknek szörnyű dolguk van, mert nekik most kéne azt a 40 fajtát rögtön tudni. Na mindegy, és de a Gömörivel mi nem foglalkoztunk, és akkor a Dénesék mellett meg hát ebből aztán kaptunk tényleg olyan dózist, hogy nem kellett több. Tanítványokon látom szintén, hogy szélsőséges a hozzáállás. Valaki vagy szereti, imádja a Gömörit, van, aki meg nem szereti, mert szokatlan. Tehát hiába ismersz más észak-keleti zenéket, egyszerűen nem hasonlít semmihez, és nagyon el lehet benne tévedni, így kísérő zenészként mondom ezt, de ha megismered, akkor ugyanúgy jársz vele, mint bármi mással, vagy akkor meg csak imádni lehet. Igen, a Nagy Daróczi Összeállítás anyagát, azt mi csak felvételről, videóról ismerjük, az egy 90-es évek elején készült felvétel, de nagyon megkapott ott minket, ha már ugye banda lemez, banda van a középpontban, ahogy ők harmonizálnak, és ott az a, nem tudom a rendes nevét, a Kasus Bece nevű brácsás volt, teljesen városi magasságokat elérő harmonizálás, viszont abszolút táncszerű ritmizálás, tehát szerencsés ötvözet, hogy nem nő egyik a másik fejére, és egy balkezes bőgös volt ott, mindig furcsa dolog nézni, hogy hol van a fent és hol van a lent, így vonóügyileg, de az nagyon-nagyon megtetszett nekünk, és ott egy remek tárogatossal muzsikáltak, annyi ötlet volt, hogy mert többen megcsinálták ezt, tehát letanulták szépen a harmóniákat, korrektül eljátszották. Egy ötletünk volt, hogy akkor ne tárogatóval kezdődjön, és beszáll a zenekar, hanem elindul a harmónia menet, és mikor már senki nem tudja, hogy mi van, akkor beszáll a tárogató. Szerencsére ő tudta, hogy hol van, és akkor ebből meg megcseréltük a sorrendet, hogy nem Frissel van vége, hanem hallgatóval. Emiatt aztán Seres Vilitől kaptunk is hideget, meleget, hogy hát azt nagyon nehéz volt úgy eljátszani, hogy megvan a Friss Csárdás, tényleg kijátsza magát, és utána a nagy levegő, és szépen belassulni, visszahozni az egészet a földre, de szerintem működik ez így is. Ugye megint csak vissza kell utalnom, a 12 bandánál azért volt egy kicsit a mindent megmutatás vágya, és akkor szépen nem is, hogy túl, de azért gazdagon ki van muzsikálva. Itt ezen a 14 bandán ugye a cigányság kultúrája nyilván megkerülhetetlen, úgyhogy mi is szerettük volna, hogyha van egy ilyen szám, és itt Szilvási Pistivel jól egymásra is találtunk, hát régi ismeretség meg barátság van, és vettük a bátorságot, hogy a szám közepén, nem rövid, egy a 8 perces szám, legalább 2 perc, 3, ami egy lemezen nagyon sok idő. Csak ének szóra cigány hallgatók mennek. Láttunk erre szép példákat falusi mestereinktől, hogy háttérbe tudnak húzódni. Például, amikor Fodor Sámuel Netisanyi beállt Nonika Miklós mögé tercelni. És mi is azt mondtuk, hogy egyszerűen ott helyen van, és akkor hiába mi lemezünk, hiába ez is egy bandalemez, ott bizony csak ének lesz, és szerintem jól döntöttünk, mert ez egy nagyon szép pillanat ezen a lemezen.

0: Kedves hallgatóink, önök továbbra is a Dankó Rádió Népzene a Kárpát-medencéből legendás lemezek című adását hallják, melyben mai vendégünk Mohácsi Albert népzenész, a Dűvő Zenekar és a Duna Művész Együttes nagybőgőse mesél nekünk a 2022-ben megjelent 14 banda üzenet című albumáról. Zenei összeállításunkban e legendás lemez felvételei szólnak.
1: Tehát ugye a mémek, meg a ilyen AI generált, nem tudom, tartalmak korát éljük, és hát nem tudom, szerintem ez a megbecsülés egyik jele, hogy már rólunk is vannak mémek, és csináltak egy ilyen mémet, hogy ott vagyunk 80 évesre öregített fejjel, és akkor 26 banda, ezen kacaráztak egy darabig a internet népei, de nem lőttek nagyon mellé, mert Zsolti körülbelül 2-3 hete mondta, hogy figyelj már, elkezdtem gondolkozni, mondom, ne. De egyébként be kell valami, nekem is járt már ezen az eszem, hogy talán még egy beleférne, de már nem úgy, hogy akkor 16, hanem talán ez, most ez a munkacím, hogy még 10 banda, alcím utoljára, vagy nem tudom, tehát próbálom tréfásnak lenni, de az az igazság, hogy amikor 12 banda elkészült, egy-két évre rá megvolt már ennek a 14 bandának is 80%-ig a váza. Aztán változott, hogy ki mit játszik meg, hogy konkrétan mi lesz benne, de még mindig úgy érezzük, hogy van valami, amit még nem sikerült elmuzsikálni, és érdemes lenne, úgyhogy már elkezdődtek így az ötletelése. Ugye mindkét lemezen elhangzanak irodalmi idézetek, a 12 bandán Vörös Martinak a Csongor és Tündéjéből az Éj monológia, Laskó Péter előadásában. Annak az a története, hogy a Veszprémi Színházba jártunk mi 4-5-6 évadon át még a Méta zenekarra, és ott a Csongor és Tünde volt az egyik darab, amiben játszottunk. Rossa László tanár úr vitt minket oda, és ajándékozott meg minket is, meg a közönséget is a remek zenékkel. És hát abból ment szerintem vagy 40-50 előadás, és nekem van egy ilyen rossz tulajdonságom, hogy elkezdem tudni a darabokat, tehát a 10. után már súghattam volna bárkinek, és ugye az Éj monológiát is annyiszor hallottam, hogy egyszerűen befészkelt így a bőröm alá, és valahogy nem tudom, ezért nálam összeért, és akkor elővettem, megnéztem, hát rengeteg régies nyelvezetű fordulat van benne, és azokat így kiszedegettem, hogy azért mégis maradjon egy történet, amit 3 részre lehet bontani, és hogy a mai embernek is mond valamit. És hogy mit mond? Azt mondja, miért mi ezt az egészet csináljuk. Hogy ne az a kietlen, csendes lény nem lakta éj legyen. És ezt nagyon sokan dicsérték, néhányan kritizálták is, hogy hát de most miért van az, hogy szöveg, mindig meg kell hallgatni a szöveget, miért abból indul a zene, miért nem lehetett ezt különvenni. Hát mégiscsak tanáremberek vagyunk. Higgyétek el, hogy jó lesz ez, hát ha nektek is beül egy kicsit. 14 bandánál meg előbb volt meg, hogy mit szeretnék, megint csak nem ideológia, hanem üzenet szinten, azért is lett üzenet az alcíme a lemeznek. Ott tudtam, hogy Kós Károly régi Kalotaszeg című 1911-es munkájából válogattam részleteket, megint csak arról, hogy miért kell ezt csinálni. Nem baj azt szerintem, hogyha összeérnek ugye a különböző műveltségterületek, ugye a táncszázmozgalom kezdetekor színészek, rendezők, költők, írók, stb. Együtt mozogtak, és a táncszáz az egy egészen más dolog volt, mint ha egy közművelődési fórum volt, ha úgy tetszik. Ezt most kezdik megint sokan visszasírni, illetve fölélezgetni, szerintem teljesen jó. Na mindegy, és Kós Károly nagyon korán, tehát több mint 100 éve elmondta már, hogy miért nem kéne abba hagyni ezeket a dolgokat. Úgyhogy szerintem abszolút van helye ennek is azon a lemezen, hogy a harmadikon mi lesz, azt még nem tudom.

0: Az üzenet nem az enyém, hanem apáinké, akik az én számmal beszélnek hozzátok. Elmúlott dolgokról nektek. Mindazoknak, akik új utakat akarnak törni, és rombolni mindent, ami régi. Üzenek nektek, ti új emberek, én a régi ember. Tudom, hogy sokan nem fognak szívesen hallgatni, mert manapság nem szokás az ősökről emlékezni. Sokkal könnyebb idegen kultúrák levetett vagy kölcsönkért ruháiban feszíteni, és lenézni, ami a miénk. Így lehet dicsőséget szerezni, hírt, nevet, mindent. És kacagni való, aki szegény, ügyefogyott ősök munkáin rágódik bízó hittel. Kacagni való az, aki nem akar idegen uraságoktól levetett kultúrával élni. De lesznek tán olyanok is, akik dadogó beszédemből megértik, amit akarok. És azoknak szól üzenetem.
1: Kedves hallgatóink! A Dankó Rádió Népzene a Kárpát-medencéből Legendás lemezek című műsora lassan a végéhez közeledik. Mai adásunkban Mohácsi Albert népzenész, a Dűvő Zenekar és a Duna Művész Együttes nagybőgőse mesélt nekünk kalandos életéről és a 2022-ben megjelent 14 banda Üzenet című albumáról. Zenei összeállításunkban a Legendás lemez felvételei szóltak. Műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Éri Márton. Hamarosan egy újabb legendás lemezzel jelentkezünk.

A Dankó Rádióban egy korábbi műsorunk ismétlését hallották. Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

0: kezdjük, ígyunk bort, ígyunk bort.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat május 19-én, Szent Ivó napján. A születésnapját éppen ma ünneplő Csörsz Rumen István irodalomtörténészt, a magyar történelmi és népdalkincs egyik kiemelkedő kutatóját és előadó művészét hallottuk, aki a 18. századi jogászhallgatók egyik kedvenc dalát énekelte. S hogy miért éppen Szent Ivót emlegették a hajdani jurátusok? Nos, azért, mert példaképük a 13. században Bretagne-ban született Ivó ugyancsak jogászféle volt, aki törvényismeretével és éles eszével a szegények ügyeit védelmezte az egyházi és világi bíróságok előtt. Így lett a középkori egyetemek jogi karai, valamint a jogászok, ügyvédek és a peres ügyek alanyainak védőszentje. Tisztelete a jezsuiták, illetve a külföldön diplomát szerzett jurátusok közvetítésével jutott el hazánkba. A nagyszombati, majd a pesti egyetem jogi karának is ő lett a patrónusa, ahol már a 17. századtól megtartották névünnepét. Csörsz Rumen István és az általa alapított muzika-historika együttes már közel 20 hanglemezt készített a magyar történeti zene legszebb gyöngyszemeiből a középkortól a 19. századig. 2004-ben Kobzus Kis Tamással együtt adták ki a Balassi Bálint énekeit tartalmazó dupla lemezüket. Ezen az albumon szerepel az Áldott szép pünkösnek gyönyörű ideje című énekelt vers is, amely éppen aktuális, hiszen e hétvégén lesz pünkösd. Az ünnep gyökerei a rómaiak florália kultuszához nyúlnak vissza, s ugyancsak a rózsavirágzás legszebb időszaka ad méltó keretet a Szentlélek megjelenését jelképező piros pünkösd napjának, a keresztény ősegyház születésnapjának. A Muzika Historika Együttes Jelentem versben mesémet című lemezéről Balassi Bálint versét Kobzos Kis Tamás előadásában halljuk. Ennek első sorát idézve kívánok minden kedves hallgatónknak áldott szép pünkösdöt!

Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Jaj, Istenem! Szombat este kimentem a szőlőbe, megöleltem a karót a sötétbe, megöleltem a karót, azt hittem a kató volt, pedig csak egy hosszú záró karó volt. Megöleltem a karót, azt hittem a kató volt, pedig csak egy hosszú záró karó volt. Másnap, mikor kimentem a szőlőbe, ott találtam a katót a sötétbe, megöleltem a katót, nem szólt az egy árva szót, csak a végén azt mondtad, de jó volt. Megöleltem a katót, nem szólt az egy árva szót, csak a végén azt mondta, hogy de jó volt.
1: Dankó Rádió. Durban FM 106,4. A magyar zene rádiója.

pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

kérem, leszek én a szeretője. Haza menne, de nincs kísérője, kalambom elkísérem, leszek én a szeretője.

0: én a szeretném. Az a benne, de nincs kísérője, kalapom elkísérem, leszek én a szeretném.
1: Dankó Rádió. Sopronban FM 101,6. A magyar zene rádiója.
2: Elment a Lidi néni a vásárba, csuhája, bacsút kötött a hátára.

hallja. Mondtam nekem, hogy piszkáljam ki, én meg bele-bele nyomtam neki, de csuhalja.

0: látunk előtt, de ne járj vele, ne csuhálja. De oly, ne de de, ne ne na na na na da, ne na na na na da, na na da, na da da, ja da da da.
1: A legszebb magyar nóták hajnalban is a Dankó Rádióban.

de férjhez adtad. Ki tudja a jobbik sorsod, melyik én.

vonat, vonat, betyár vonat, most viszi a galambomat Szegedre. Gyász fekete füstjét a szél, belehordja könnytől ázott szemembe.

vonat, vonat, betyár vonat, elvitted a galambomat Szegedre. Három évig lesz a babám Szegedébe, őrmester úr bakáljon. Három évig tisztelegés jelenti, hogy belépett a szobába. Három évig minden este kiárok az állomásra siratni. Betyár vonat, de jó volna, most mindjárt

pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. A visegrádi együttműködés felélesztéséről és erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első hivatalos külföldi útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Bizakodó az uniós pénzek hazahozatalával kapcsolatban a pénzügyminiszter. Az Európai Bizottság képviselői tegnap óta tárgyalnak Budapesten. Kármán András elmondta, a hétvégére látható majd, hogy mennyire sikerült előrelépni ebben a tárgyalási fordulóban. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminiszter. Pósfai Gábor a minisztériumi állománygyűlésen fontos célnak nevezte egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendezés rendezését, bérrendszer rendezését és az eszközpark modernizálását. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgoznak, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter, miután a tárca Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit hangsúlyozta, a cél jobbá tenni az oktatást, valamint több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Rászorulóról gyerekek táboroztatására indított adománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. 1000 fiatalnak összesen 25 nyári tábort szerveznének, melyeken változatos programokkal játékos formában segítenék a fejlesztést, felzárkózást. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon vagy a 1353-as adományvonal hívásával lehet támogatni. A francia nyelv és a filozófia vizsgákkal folytatódik ma az írásbeli érettségi. Holnap spanyol nyelvből és drámatárgyból adnak számot tudásukról a végzős középiskolások. A szóbeli vizsgák júniusban kezdődnek. Átlátható állami finanszírozást ígért a filmes ágazatban a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán egy internetes brit filmes szaklapnak nyilatkozva elmondta. A forrásokat érdemek és nem politikai lojalitás alapján osztják szét. Meg akarják tartani a filmek adójóváírását és korrekt viszonyt akarnak kialakítani a nemzetközi filmesekkel. Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje képviseli Magyarországot a kolozsvári Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztiválon. A június 12-én kezdődő rendezvény Magyar Napján vetítik Nemes Jeles László Árva című filmjét, de látható lesz Pálfi György Tyúk és Enyedi Ildikó Csendes Barát című alkotása is. Meghalt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításaival és színházi rendezéseivel a kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Jancsó Miklós filmjeiben ikonikus szerepe volt Pepe, de játszott a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Megkapta a Színi Kritikusok és a Filmkritikusok díját, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét és a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 éves volt. Ma országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. A szél több felé megélénkül. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű. A pontos idő 6 óra 4 perc.
0: Derűs napot. A Dankorádió reggeli műsora Hajdú Tibor.

Bár csak a véletlen műve, hogy az adószabadság napja egybeesik a személyi jövedelemadó határidejével, mármint a bevallás határidejével, de tény, hogy ma van május 20-án, 2026-ban is, Deris napot, jó reggelt kívánok! A Damkó Rádiót hallgatják. Bő 7 perccel múlt 6 óra. Hajdú Tibor vagyok, munkatársaim a Fóti Tamás hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. Remélem, hogy kellemes hangulatban tudják tölteni majd velünk a reggelt. Mi mindent megteszünk ennek érdekében, mind az információk, mind pedig a muzsika terén is. Nézzük, hogy mit kínálhatunk ebben az órában, milyen zenéket. Zentel Janna előadásában játszom majd a Hamadárka száll az ágra kezdetű nótát. Hallhatnak részletet a Három Grácia című leháróperetből, az Apacs dalt, előadója Páncél Klaudia, az Örökzöldek között pedig lesz majd Edda sláger, az Utolsó érintés is. Megnézzük, hogy mennyire és meddig melegszik az időjárás, illetve a nappali hőmérséklet a következő napokban, marad-e a nyár, lesz majd névnapos köszöntés is később, utána pedig egy rövid összeállítás a híres születésnaposokról. Hamarosan kalendárium, milyen érdekes, fontos események köthetők május 20-ához a történelemben. Elsőként Csík József énekel a nóta címe, 100 forintos bankó volt a Lajbizsebben, Varga Jenő és zenekar a kísér. Kérem, tartsanak ma is velem, Deris napot, jó reggelt!

0: mindjárt 6:45. Jó reggelt kívánok!
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: Ezen a napon kezdődött a nikaiai vagy níceai zsinat, az első egyetemes zsinat 325-ben, melyet első Konstantinus római császár hívott össze. Egy másik zsinat, jelesül a szabolcsi is, ezen a napon került megrendezésre 1092-ben. Ennek határozatai képezik Szent László király első törvénykönyvét. Vasco da Gama, portugál hajós, 1498. május 20-án Afrikát megkerülve elérte Kálikutot, mai nevén Kozsikodét, amely akkoriban a dél-indiai kereskedelem legfontosabb központja.

útja volt, és ezzel megnyílt a hajóút Európa és India között, és megkezdődött a portugál gyarmatosítás. A budai vérmezőn 1795-ben ezen a napon fejezték le a magyar jakobinus mozgalom vezetőit, míg a Magyar Mérnök Egyesület 1867. május 20-án alakult meg, 1872-ben vette fel a Magyar Mérnök és Építész Egylet nevet. Kuba függetlenségét 1902-ben ezen a napon vívta ki, az amerikai csapatok kivonultak a Szigetországból, a Városligetben pedig az újjá szervezett állatkert 1912. május 20-án nyílt meg. Az osztrák-magyar monarchia egyik legjelentősebb katonai lázadása 1918-ban Pécsett tört ki, katonák, munkások, bányászok tiltakoztak a népelnyomás és az imperialista háború ellen. A Műegyetemi Rádióklub 1924. május 20-án alakult meg a budapesti Műegyetemen. Lindbergh, amerikai repülőtiszt, a világon elsőként május 20-án és 21-én repült át egyedül és leszállás nélkül az Atlanti-óceánt New Yorktól Párizsig. A Ludas Matyi első száma 1945. május 20-án jelent meg. Mi Kínában, a Jangce folyón 2006-ban ezen a napon avatták fel a világ legnagyobb vízi erőművét. Neszmélyi Emil pedig első magyarként északról a hegymászok által jóval veszélyesebbnek ítélt útvonalon feljutott a Mount Everest csúcsára 2016. május 20-án. A jelenben pedig Lehár 3 Grácia című operettjéből szól részlet a Dankó Rádióban az Apacs dal, előadója Páncél Klaudia, Danyi Lőrincé zenekara kísér.

Beindul a felmelegedés, pünkösd vasárnap és hétfőn már a 30 fok sem kizárt, kifejezetten szép koranyári időjárás várható. Ma sokat süt már a nap, időnként azért némi nemű komoly felhő is megjelenhet az égen, és csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, észak-nyugati szél, napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. A Dankó Rádióban, a folytatásban Újvári Marika előadásában játszom ezt a gyönyörű hallgatót, valahol egy kis faluban a címe, Berki Péter és zenekara kísér.

Galabán, Galamb és Palóma napja is van ma. Május 20-án, derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Főnévnaposaink egyrészt a Felíciák, mely a latin Félix férfi névnői párja, boldog, szerencsés vagy gyümölcsöző a jelentése, illetve a Bernátok, germán eredetű a Bernard név magyar formája, medve és erős az elemeinek jelentése. Boldog névnapot kívánok minden ünnepernek, az utolsó érintés című Edda dallal.

Sajnos annak az élete, kinek nincsen párja, az még az a ragyogó eget csinál.

ragyogónak látja. Nékem öt, hat, sőt, nyolc szeretőm is van, hogy sose legyek alarugó. De hogy ebből csak egyet is megcsaljam, az nálam ki van szárva.

0: 3:47 van, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. A nap híres születtei.
0: 1799-ben ezen a napon született a francia realista regény megteremtőinek egyike, a világirodalom legjelentősebb alakjai között szerepel Honoré de Balzac neve. Szintén május 20-án született John Stuart Mill, brit filozófus közgazdász 1806-ban, míg fiatal korom bálványa James Stewart, Oscar-díjas amerikai színész 1908. május 20-án született, több Hitchcock filmben is játszott, ezekkel is beírta magát a filmtörténelembe, és olyan klasszikus filmekben játszott főszerepet, mint a Szédülés vagy a Hátsó ablak. Egy időben volt egy James Stewart sorozat a magyar tévében, talán önök is emlékeznek rá. Szintén május 20-án született Kozák László, Jászai Mari díjas érdemes művészünk 1913-ban, Végvári Tamás, ő is Jászai díjas, több vidéki és fővárosi teátrumnál dolgozott, a Katona József Színház egyik alapító tagja volt, rengeteget szinkronizált és természetfilmekhez is kölcsönözte a hangját. Ő 1937-ben született, sajnos 2010-ben kellett tőle búcsút vennünk. Levente Péter, színész, rendező, színpadi szerző, sokunk gyermekkorát végig kísérte az ő csodálatos karaktere. 1943-ban született ezen a napon. Cher, amerikai énekesnő, ez is szinte hihetetlen. 1946-ban ezen a napon ünnepel a P-Mobil együttes vezetője, Schuster Lóránt, ő 49-es, és ma lenne egészen hihetetlen, még csak 74 esztendős Szakácsi Sándor, Jászai Mari díjas művészünk. Tegnap a Vadangyal főszereplője, Natalia Oreiro, ma pedig Izaura Lucélia Santos brazil színésznő születésnapja is van. Ő 1957-es születésű. Egykori kollégánk, a Bartókos Bősze Ádám zenetörténész pedig 1968-ban született, május 20-án nekik is, és természetesen önöknek, akik ma ünnepelnek. Nagyon sok boldogságot kívánok, Isten éltesse mindannyiukat. A Kutya, akit Bozzi úrnak hívtak című musicalből játszom most részletet Latinovits Zoltán előadásában. Ez az Optimista dal a Dankó Rádióban.

Ha néha baj van, majd elfogy, de végül is nem bántam meg, hogy élek. A világon lakható lett a világ. Várd ki a jót, és bírd ki a rosszat, kurta az élet, de semmi se hosszabb az életnél. Félni magával is életszi, most nincs idő, most mennem kell, mert jóval lettem az élettel. Hip-hop, fogyanak rá,

0: bajok most, hogy ismer fel, már látnom kell.
1: Én úr, örülök, hogy látom.
2: Dankó Rádió. Gyöngyösön FM 99,8. A Magyar Zene Rádiója.

0: örökzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álom, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Elszaladt az idő, nem sokára 7 óra, és kapcsoljuk ma is a Kossuth Rádió reggeli krónikáját. Addig Bangó János és zenekara muzsikált. Bankó Pista óta nyitja a következő órát. Jaj, annak, jaj, aki szívből szeret a címe. Előadója Kovács Apollónia. Tartsanak velem továbbra is!

0: május 11-én ismét felcsendültek a legszebb operett melódiák, legkedvesebb magyar nótáink, örökzöld slágerek és vérpesdítő cigánydalok. Én Budai Beatrix vagyok, és örömmel hozom el önöknek szentendrei előadásunk legjobb pillanatait, ahol a hangulat olyan fergeteges volt, hogy a közönség soraiból többen táncra is perdültek, amikor Rigó Mónika pörgős dalaival szórakoztatta a vendégeket. Tarnai Kis László a tőle megszokott humoros összekötő szövegekkel és szeretettel nyújtotta át nótacsokrait, míg Lukács Anita operett primadonna káprázatos hangjával varázsolta el a hallgatóságot. A kíséretről a Magyar Nemzeti Cigányzenekar szólistáiból alakult kamarazenekar gondoskodott, élükön Johann János főprímással. Tartsanak velem tehát most hétvégén, május 24-én, pünkösd vasárnapján a Dankó Extrában, és hogy mi az, ami biztosan nem marad ki ebből a műsorból. Természetesen felcsendül majd a Piros Pünkös napján Imádkoztam érted című klasszikus magyar nóta. Találkozzunk tehát most vasárnap, május 24-én, 11 óra után 4 perccel a Dankó Extrában. Várom önöket!
1: Nagyon csinosak vagytok. Hogy szoktátok kiválasztani, hogy milyen ruhába gyertek?
2: Megkérdezzük egymást, hogy milyen színre gondolsz, Gyuri, és akkor megmondja, hogy milyen színre gondol.
3: Hát most én egy kicsit lezserebbül vagyok, mint szoktam. Nincs nyakkendő.
1: Csináljuk a fesztivált kulisszában, pedig még több titkot megtudhatnak.
4: Csináljuk a fesztivált kulissza a Média Klikken és az MTV a YouTube csatornáján.
5: Műsorajánlót hallottak.
6: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7: 7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 20-án szerdán. A mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Bordi András és a krónika szerkesztője Király Erzsébet.
6: A Kossuth Rádió hírműsora.
8: Felélesztenék és kibővítenék a visegrádi együttműködést, erről is beszélt a miniszterelnök Lengyelországban.
9: Közzétették a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját. A Sándor Palota közölte, átadják a náluk lévő iratokat.
8: Ma éjfélig lehet bevallani a személyi jövedelemadót, mondjuk a részleteket. A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését, ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter a tegnap kezdődött kétnapos lengyelországi látogatására egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte, a kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal, Harcsás Gergely beszámolója.
10: Megtisztelő, hogy az első utam ide vezethetett, megválasztott és beiktatott magyar miniszterelnökként,
11: mondta a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter úgy fogalmazott, régi hagyományt élesztettek fel azzal, hogy a megválasztott kormányfő első külföldi útja Lengyelországba vezet. Célja, hogy tovább erősödjön az 1000 éves lengyel-magyar szövetség. A kormányfő először a krakkói érseknél tett látogatást, majd felkereste a váveli székesegyházat. Hangsúlyozta, bizakodva várja az egyeztetéseket.
10: A legmagasabb várakozásaink vannak, én azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy a lehető legerősebbek legyenek a lengyel-magyar kapcsolatok. Ugye mi szeretnénk a visegrádi négyek együttműködését is feléleszteni, sokkal erősebbé tenni. Ennek az alapja egy élő és erős lengyel-magyar kapcsolat kell legyen.
11: A kormányfő közölte, konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait, köztük az infrastruktúra, a kultúra és az agrárium területén. Mint mondta, szeretnék megerősíteni a visegrádi négyek szövetségét.
10: Jól emlékszem arra, amikor a magyar-lengyel együttműködés, a visegrádi négyek még a 2010-es évek elején a csúcson voltak, ide fogunk visszatérni, sőt, a mi célunk az az, hogy a V4-ek, a visegrádi négyek akár kibővüljenek más országokkal is, Ausztriával és más országokkal. Szerintem sokkal több bennünk a közös, mint ami elválaszt, és ez egy régi barátság feléledésének a kezdete, és a legszebb idők még most köszöntenek a magyar-lengyel kapcsolatokra.
11: Magyar Péter megerősítette, szerdán kétoldalú tárgyalásokat folytat majd Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel. Majd Gdanskba megy, ahol a tervek szerint Lech Walesával, korábbi államfővel, a Szolidaritás mozgalom egykori elnökével találkozik. Az új kormány magas szintű tárgyalásokat folytat Lengyelországban, ahova 6 miniszter kíséri el Magyar Pétert. Köztük Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Orbán Anita külügyminiszter és Tar Zoltán kulturális és társadalmi kapcsolatokért felelős tárcavezető. Utóbbi még indulás előtt a repülőgépről jelentkezett be közösségi oldalán.
12: Megkezdjük a lengyel-magyar kapcsolatok helyreállítását, amit az elmúlt 16 év magyarországi kormányzása teljesen tönkretett. Azon fogunk dolgozni, hogy ezek a történelmi kapcsolatok újra élők és virágzóak legyenek annak érdekében, hogy a két ország ne csak közelebb kerüljön egymáshoz, hanem hatékonyabban és határozottabban tudja képviselni álláspontját az Európai Unióban és a világban.
11: A delegációval tartó Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt közölte, számos gyakorlati kérdéssel készül a tárgyalásokra, egyebek mellett az európai gyorsvasúti hálózat fejlesztése is napirendre kerül majd.
8: Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának egy részét, a dossziét a kormány.hu per igazságtétel oldalon tették közzé. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatón is beszámolt annak tartalmáról.
9: A kormányfő elmondta, Varga Judit akkori igazságügyi miniszter csomagban terjesztett fel több mint 40 nevet. Ebből 3 esetben javasolt kegyelmet adni, de K. Endre nem volt köztük. Novák Katalin köztársasági elnök azonban ismeretlen okból a javaslat ellenére kegyelmet adott K. Endrének. Magyar Péter szerint az iratokból kiderült, hogy a döntést, a szolgálati utat megkerülve, a közelgő pápa látogatásra hivatkozva gyorsították fel, és szokatlan módon még aznap ellenjegyezte az igazságügyi miniszter.
10: A leköszönés előtt álló köztársasági elnök segíthet esetleg a dominó vagy a puzzle, inkább a puzzle a kirakós teljes kirakásában. Mondjuk lehet, hogy az utolsó 10%-ot majd az érintettek tudják hozzátenni. Akár egy országgyűlési vizsgálóbizottság előtt, akár előtte megszólalva.
8: Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal.
9: A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadja a rendelkezésére álló iratokat a kormány képviselőjének.
8: A Fidesz frakció vezetője közösségi oldalán reagált a kegyelmi ügyre.
9: Gulyás Gergely azt mondta, nem vizsgálóbizottságot kellene létrehozni, hanem belátni azt, hogy alaptalan vádakat fogalmazott meg a Tisza párt a választási kampányban. Hozzátette, a nyilvánosságra hozott dokumentumokból kiderül, hogy az előző kormány erről nem tudott.
13: Kegyelmi ügy kapcsán azt tudtuk meg, hogy azok a vádak, amelyeket a Tisza párt és az új miniszterelnök a választási kampányban megfogalmazott, azok valótlanok. Hiszen most feketén-fehéren az általuk nyilvánosságra hozott dokumentumokból is kiderült, hogy a kormány erről nem tudott, ez kiszárólag a köztársasági elnök döntése volt, az igazságügyi miniszter ellenjegyzett. Ezért mindazok a vádak, amelyek ezzel kapcsolatosan elhangzottak, azok alaptalanok.
8: A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határ kerítési megtartását ígérte a belügyminiszter.
9: Posfai Gábor a minisztériumi állománygyűlésen egyértelművé tette, hogy a szakmaiságnak elsőbséget kell élveznie a politikával szemben. A következő időszak legfontosabb céljai között említette egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendszer rendezését, az eszközpark modernizálását és a helyi, megyei és regionális szervek szakmai autonómiájának megerősítését.
8: Sándor Zsolt altábor nagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter.
9: Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalán azt írta, a magyar honvédség előtt álló időszak kulcskérdése nem csak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása is. Emlékeztetett a miniszter, hogy amikor ő volt a vezérkari főnök, akkor Sándor Zsolt volt a helyettese. Az altábornagy a felkérést elfogadta.
8: Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
9: Tar Zoltán közösségi oldalán úgy fogalmazott, Krucsainé Herter Anikó az elmúlt napokban napvilágra került, közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt, Hankó Balázs utasításai alapján. A tárcavezető hozzátette, hogy belső vizsgálatot indít a szervezetnél.
8: A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében, mondta egy szakmai konferencián a jegybank elnöke. Varga Mihály hozzátette, a monetáris csatlakozás Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Szilágyi Béla összeállítása.
14: Magyarországon az euró bevezetésének gondolata már a rendszerváltás utáni időszakban felvetődött, majd az Európai Unióhoz való csatlakozás környékén ismét felerősödött a szándék. Amikor az ország 2004-ben belépett az EU-ba, vállalta is, hogy hosszú távon bevezeti az eurót.
15: 2009-ben érdemes arról beszélni legelőbb, hogy milyen időpontban vezethető be az euró.
14: Ezt annak idején a volt jegybank elnök Simor András jelentette be, de a 2000-es években több céldátum is volt. 2007-2008 körül még 2010-et emlegették, később ez 2013-2014-re tolódott. A bevezetés időpontja azonban tovább csúszott, végül az Orbán kormány levette a napirendről. Az euró bevezetésének feltételeit az úgynevezett Maastrichti kritériumok tartalmazzák. Az egyik legfontosabb feltétel, hogy alacsony legyen az infláció. Az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át, az államadóság pedig nem lépheti túl a GDP 60%-át. De amit leginkább néznek, hogy tartósan stabil legyen az árfolyam. Éppen ezért legalább 2 évig részt kell venni az euró bevezetésére vágyó országoknak az úgynevezett ERM 2-es rendszerben, ahol folyamatosan vizsgálják a hazai valuta árfolyamának alakulását.

0: képes a lehető legnagyobb mértékben kihasználni az előnyöket, miközben minimálisra csökkenti az egységes valutához kapcsolódó rögzített árfolyamrendszer kockázatait. Varga Mihály hozzátette, a csatlakozásról a végső döntést a kormány hozza majd meg. Az már biztos, hogy az új kabinet azon van, hogy a forintot belátható időn belül felváltsa az euró. Ezt rögtön a választások után megerősítette Magyar Péter.
1: Először megnézzük a költségvetés valós helyzetét, megnézzük a nemzetközi kötelezettségvállalásainkat, lefolytatunk egy relatíve gyors szakmai és társadalmi egyeztetést erről az eurózóna tagságról, és utána, amikor ez lezárult, utána hozunk egy döntést a csatlakozás várható időpontjáról, arról, hogy hogyan tudja Magyarország a szükséges Maastrichti kritériumokat betartani, azoknak megfelelni, ami egyébként érdeke az országnak.
0: Azóta Kármán András pénzügyminiszter egy hete bizottsági meghallgatásán is hangsúlyozta, hogy legkésőbb 2030-ig teljesíteni szeretnék az euró bevezetéséhez szükséges feltételek megteremtését.
2: Már több mint 1,2 millióan rendelkeztek a személyi jövedelem adójuk 1+1%-áról. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban még több százezer nyilatkozatot vár ma éjfélig, mondta a NAV szóvivője.
3: Lincmeyer Szilvia hozzátette, összesen több mint 35 ezer szervezet közül választhatnak az adózók. Hangsúlyozta, a civil szervezetnek szánt 1%-ról minden évben nyilatkozni kell, az egyházi közösség vagy a Nemzeti Tehetség program támogatásáról nem. A szóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek.
4: A május 20-a éjféli határidő az egy kőbevésett határidő, jogvesztő határidő, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogyha valaki május 21-én nyújtja be a nyilatkozatát, az érvénytelen lesz, a törvény szigorú. Tehát május 20-áig mindenféleképpen be kell küldeni ezt a nyilatkozatot a NAV-hoz.
2: Itt a krónika. Meghalt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész.
3: Karakteres alakításai, komikus és drámai szerepei, valamint színházi rendezései révén a hazai kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Szerepelt a Kontroll, az Argó és a Kincsem című filmekben is. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán búcsúzott a színésztől, akit a kortárs magyar színművészet és filmgyártás egyik legmeghatározóbb, utánozhatatlan alakjának nevezett. Scherer Péter 64 éves volt.
5: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Tatabánya és Biatorbágy között. Bicske térségében a külső sávban megálltak a járművek. Sokan haladnak az M3-ason is a főváros felé. A Magyaród térségében kiépített terelés előtt 2-3 kilométer hosszan araszolnak a járművek. 2 kilométer hosszú a kocsisor az M2-esen Budapest felé Vác térségében. Teherautóval ütközött egy autó az 578-as főúton az 1-es kilométernél, itt a félútpályát lezárták.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Gyáli úti felüljárón kifelé lassulást tapasztalhatnak, mert egy rövidebb szakaszon sávlezárásra kell készülni a burkolatjavítása miatt. Akadozik az előrejutás az M5-ös bevezető szakaszán az autópiactól, az M3-ason befelé a Szilas pihenőhelytől. Szintén lassulásra kell számítani a Soroksári úton, a Rákóczi hídhoz közeledve a befelé vezető sávokban, és az Üllői úton is ugyancsak befelé az Ecseri út előtt. Varga Etele, BKK Info.
5: Időjárás jelentés.
3: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, zivatar. Napközben 20 és 25, este 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Ez volt a krónika 7 órakor. Köszöni figyelmüket Bordi András és Király Erzsébet.
7: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Ma van a méhek világnapja, derűs napot és jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Álljon itt egy-két megdöbbentő adat. Egy méh család nyáron akár 50-80 ezer egyedből is állhat, gyakorlatilag egy komplett zsongó város. Egyetlen kilogramm méz előállításához pedig a méheknek nagyjából 4 millió virágot kell felkeresniük, és ehhez körülbelül 150-200 ezer kilométert repülnek. Ez akár 4-5-ször is körbeérné a Földet. Egy dolgozó méh másodpercenként pedig nagyjából 200-at csap a pici szárnyaival. Ez adja azt a jellegzetes zümmögő hangot. Mennyire töréken az egyensúly amúgy körülöttünk, sokszor ez eszembe jut. Egyetlen mély apró zümmögése, még ha 200-at is csap a kis szárnyacskájával, szinte észrevétlen, mégis egész kertek gyümölcsösök, sőt, évszakok múlnak rajta. Furcsa világban élünk, a legfontosabb dolgok gyakran a legkisebbek. Figyeljünk oda rájuk. Vastag Csaba és Vastag Tamás előadásában hallgatjuk meg a folytatásban a klasszikus LGT-slágert. Ugye mi jó barátok vagyunk.

0: perc múlva 3:48.
1: Hencidától Banshidáig, sőt még azon is túl. A nap települése a Dankó Rádióban.
0: Úrhíd a község, Fejér megyében, a székesfehérvári járásban találjuk, Fehérvár agglomerációjában található, egy völgyekkel tagolt halmon fekvő település a tengerszint felett 123 és 191 méteres magasságban fekszik, 3,5 kilométerre, amúgy egészen pontosan nyugatra Székesfehérvártól. Területét már az ősember is lakta, erre az Újszőlők utcában találtak bizonyítékot, a Sárszentmihályi határon római kori leleteket is találtak amúgy. Első írásos említése 1009-ből való, ebben István király fülét Úrhida kerületéből a Veszprémi püspökségnek adományozta. Ugorjunk egy nagyot az időben, a falu sorsát az 1543 és 1560 közötti időkben részben Fehérvár közelsége, illetve a török dúlás határozta meg. Források szerint 1560-ban kihalt. A török idők után először a Madocsányi, majd pedig a Vörös családé volt. Az alig lakott területeken szőlőtelepítést végeztek, majd a területeket bérbeadták. Ősztől tavaszig a bérlők kinlaktak, azután egyesek itt maradtak végleg, és lassan így indult meg újra a falu benépesülése. Egy második József idejében tartott összeírás már 112 házat említ. Az 1848-as szabadságharc közvetlenül nem érintette a települést, viszont a hidat felszedték szeptember 25-én Jelas és csapatai hátráltatására. A község pedig ebben az időben is jobbára szőlőművelésből élt. Erre az időszakra Széchenyi Zsigmond utalást tett egy későbbi könyvében, és Úrhidát, mint bicskás falut említi. Kétségtelen tény, hogy volt ez a hírhet időszak, amikor verekedések, utonállás és különböző kocsmai véres verekedések voltak jellemzőek, egy akkori jelentés szerint. A két világháború között a lakosság a fehérvári piacra termelt zöldséget, gyümölcsöt és húst, illetve a környékre járt napszámba és részes munkára. A község elkezdett gyarapodni, utak, új temető, tűzoltóság és villamosítás kezdődött. A második világháború alatt 44 decemberében egy több hónapos álló front alakult ki. A Margit vonal itt húzódása miatt többször is gazdát cserélt a falu. A harc 45. március 22-én ért véget. Utána Úrhida a kis települések életét élte, először az újjáépítés időszaka, majd a TSS-ítés következett. 69-ben pedig elvesztette az önállóságát, és közigazgatásilag Szabadbattyánhoz csatolták. 1990-ben nyerte vissza Úrhida az önállóságát. Ha erre járunk, feltétlenül érdemes felkeresni az első és a második világháborúban elhunytak emlékére állított emlékművet, illetve a két szabadságharc emlékére is egy gyönyörű emlékmű készült, a 48-as és az 56-os emlékére. Van kastélya is, habár magántulajdonban. A Nagyboldogasszony templom kertjéből pedig tiszta időben Székesfehérvár, Szabadbattyán, de még a Velencei tó fehér vitorlásai is láthatók, a Dózsa-György utca végén pedig egy modern reptér található. Úrhidát is látni kell, egy nagyot sétálni a környéken, kirándulni, ismerkedni az itt élőkkel, akiknek köszönöm, hogy egyre többen a Dankó Rádiót hallgatják. Tartsák meg ezt a jó szokásukat. Bóni dalát Kálmán Imre Csárdás királynő című operettjéből most önöknek játszom. Előadója Homonnai Zsolt.

Deris napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. A 8 órai hírek előtt még jelentkezik Balogh Marianna és Bolya Mátyás, népzenei nyomozóirodánk, addig Farkis Béla és zenekarra muzsikál, a hírek után pedig Pintér Tibor előadásával hallgatjuk meg Fényes Szabolcs és Romhány József szerzeményét. A dal címe Nékem csak Budapest kell. Tartsanak velem továbbra is!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Hidegen fújnak a szelek, azok nem jót jelentenek. Énekelte Sebestyén Márta muzsikás együttes tagjaként már azelőtt, hogy 1980-ban lemezre került volna. Ellenzéki gondolat vagy ártatlan népdalszöveg? Kis Ferencet, a magyar világzene egyik legfontosabb képviselőjét, Vakuja Eszter kérdezte 2012-ben.
2: A népzenei nyomozóiroda 519. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők, Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

Ma már nincsenek késhegyig menő viták a világzene létjogosultságáról, mint a 70-es években, amikor sokan megkérdőjelezték a feldolgozások szükségességét. Az előző 4 évtizedben hatalmas fejlődésen ment át az autentikus és a világzenei vonulat is. Ma nem csak kiváló népi hangszerek kaphatók, az alapfoktól a zeneakadémiáig elérhető a népzenei képzés. A lemezkiadás monopól helyzete is megszűnt. Ma már a média sem tudja a témát elhallgatni.

0: ugyanakkor a műfajt érintő problémákról sem hallgat. Kifejti, hogy sajnos ez a világzenei irány manapság a bulvár érdeklődést kiszolgálandó. Nagyon elment a commerce felé.
1: Pontosan oda, ami ellen mi mindig is küzdöttünk. Ez az arhaikus értékekre alapozó populáris népi muzsika, akár a vízöntő, akár a kolinda, akár a muzsikás vagy a téka számaira gondolok, ma is értékálló. Abban lenne fontos szerepe a médiának, hogy az újonnan születő, értékálló alkotásoknak is szenteljen felületet. A világzene másik problémája az, hogy sokszor a számoknak nincs üzenetük. Annak idején már az is egyfajta ellenzékiséget jelentett, ha valaki elénekelte, hogy hidegen fújnak a szelek, azok nem jót jelentenek. Mára a politika kikopott a népzenéből, viszont hiányzik a progresszivitás, pedig ma is születhetnének komoly koncerttermi alkotások.

0: a Besodron felvétele hangzott el. A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A Duna Media Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
2: Jaj, de magos ég, a csillagos ég.
3: 2 éve áprilisban volt a Dankó Rádió élő népzenei stúdiókoncert sorozatának vendége a Magyar Banda, kikre akkoriban figyelt fel a nagy közönség. Az azóta talán az egyik legnépszerűbb, legismertebb zenekar, melynek tagjai mind népzenészek, de muzsikájuk gyakran inspirálódik a popkultúra elemeiből. Dankó Rádió beli koncertjét május 23-án délelőtt 10 óra 4 perctől hallhatják újra. Tartsanak velünk, hallgassák meg a Magyar Banda 2 évvel ezelőtti koncertjét.
2: Jaj, te magos ég, majd kiderülsz még.
4: A Magyar Mennyegző film stábját látjuk vendégül, kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
5: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
4: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikívánkozik egy-két lépést itt a poron.
6: Két lábon állva táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből, mint egy
7: nagy jelenet. Úgy táncolt,
8: mint én. Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
9: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Berente Marian köszönti Önöket. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal ma Magyar Péter Varsóban, első hivatalos külföldi útja második napján. A miniszterelnököt több kormánytag is elkísérte Lengyelországba. Magyar Péter Krakkóban tegnap arról beszélt, hogy fontos a visegrádi együttműködés felélesztése, erősítése. Az utazás előtt a külügyminiszter bejelentette, hogy leváltja a varsói nagykövetet. Orbán Anita a döntést azzal indokolta, hogy a megújuló külpolitikai irányvonalat más tudja majd hitelesen és következetesen képviselni. A közel-keleti harcok leállítását sürgeti a kínai elnök. Mint fogalmazott, mielőbbi tűzszünetre és a helyzet tárgyalásos rendezésére van szükség ahhoz, hogy világszerte helyreálljon az energiaellátás stabilitása, a kőolajszállítás zavartalan működése. Xi Jinping azután beszélt erről, hogy Pekingben fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, akinek a mostani a 25. kínai útja államfőként. Iránnak korlátozott ideje van arra, hogy megállapodjon az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök arra utalt, hogy csak a hétvégén dönt a további lépésekről. Trump ismét megerősítette, nem fogja engedni, hogy Iránnak nukleáris fegyvere legyen. Jóvá hagyta az Oroszország elleni júniusi támadások terveit Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök videóüzenetében azt mondta, májusban Ukrajna javára változott a hadihelyzet. Különösen a drónokkal végzett mélységi csapások voltak hatékonyak, ezért azokat tovább szeretnék fejleszteni. A holland óceánjáron kitört hantavírus járvány után csapdákat helyeztek ki a rágcsálók befogására abban a dél-argentin kikötővárosban, ahonnan a hajó elindult, valamint Tűzföld más területein is. A kutatók arra kíváncsiak, hogy az ottani rágcsálók hordozzák-e az andoki vírustörzset, amely képes emberről emberre terjedni. Ma van a méhek világnapja. 2017 óta tartják ezen a napon, mivel május 20-án született az európai méhészet kiemelkedő alakja, a szlovén származású Anton Jánosa. A méhek száma folyamatosan csökken, miközben beporzó tevékenységük elengedhetetlenül fontos az élelmiszer alapanyagok termeléséhez. Szakemberek ezért gyakran felhívják a figyelmet a beporzó rovarok védelmének fontosságára. Kodály Zoltán bronzszobrának avatásával kezdődik ma a Nyitott Városháza programsorozat Kecskeméten. A pünköst hétfőig tartó eseményen koncertekkel, családi programokkal, városnézősétákkal és kiállításokkal várják az érdeklődőket. Fellép mások mellett Miklós Erika, Pál István Szalonna és bandája, valamint a Budapest Jazz Orchestra. Lesznek bábszínházi előadások, hagyományőrző játékok, süteménysütőverseny és kézműves vásár is. A Kecskeméti Városháza látogatóközpontja hétfőig minden nap 10-től este 6 óráig tart nyitva. Az időjárásról. Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél több felé megélénkül. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű. A következő napokban tovább melegszik az idő. 8 óra múlt 4 perccel.
1: Derűs napot. A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

derűs napot, jó reggelt kívánok! Ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója, 2026. május 20-a van. 7 perccel múlt, 8 óra, Hajdú Tibor vagyok, szeretettel köszöntöm Önöket, és bízom benne, hogy együtt töltjük a következő egy órát is, kiváló muzsika társaságában, nem zörög a haraszt, énekli Merenekfi Katalin és Dócs Péter, messze van a kicsi falum, hallhatjuk Tolnai András előadásában. Játszom részletet Lehár Ferenc Éva című operettjéből, a kettőst Németh Marika és Bende Zsolt jóvoltából hallgathatjuk meg. Egy archív felvétel az örök zöldek között, még néhány perc Horváth Jenő és Rákosi János szerzeményének címe, előadója pedig Kapitány Ani. Főzöcske, de okosan, 3-4-9 környékén, nem sokára egészségpercek, most pedig egy kisebb csárdás csokor Bányai Márton előadásában. Ifja Berki Béla és zenekara kísér, kérem, hogy tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

0: esküvőre holnap más kíséri.
1: 3:09.
2: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
1: Ma van a klinikai vizsgálatok világnapja, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a klinikai kutatások nélkülözhetetlen szerepére, amelyek révén biztonságos és hatékony gyógyszerek válnak elérhetővé számunkra, betegek számára. Külön köszönet a kutatóknak és az orvosoknak, akik magukat a fejlesztéseket végzik, és természetesen mindannak az önkéntes résztvevőnek, akik a vizsgálatokban való részvételükkel hozzájárulnak az orvostudomány fejlődéséhez, és ezzel a mi egészségünkhöz is. Amúgy, hogy miért május 20-a? Hát azért, mert 1747-ben egy James Lynn nevű skót orvos ezen a napon kezdte meg az orvostudomány első dokumentált, kontrollált klinikai kísérletét, mégpedig a Salisbury nevű hajó fedélzetén, és tudják a történetet, a skorbutban szenvedő tengerészeket próbálta meggyógyítani, először csoportokra osztotta őket, és különböző étrend kiegészítőket adott nekik, például ecetet, tengervizet, narancsot és citromot, és kiderült, hogy a citrusféléket kapó betegek napok alatt felépültek. Emellett még felismerte a tiszta ivóvíz, a száraz ruházat, illetve a hajók megfelelő szellőztetésének fontosságát is a legénység egészségének megőrzésében, és bár a felfedezését a brit királyi haditengerészet csak évtizedekkel később, a halála után vezette be kötelező jelleggel, egészen bizonyos, hogy munkássága tengerészek ezreinek életét mentette meg a hosszú utazások során. Valahol a szívem mélyén Tarnai Kis László énekel most a folytatásban, Jónás Géza és zenekar a kísér.

Anyukája, magyar apukája, marokkói, és egy különleges utazásnak köszönhetően a török népzenei is kifejezetten közel áll a lelki világához. Számtalanszor szerepelt amúgy, és szerepel is a török televíziókban. Delis napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Gesszus Majda Mária, azaz Mesi, a Magyar Rhapsody Projecttel közösen elkészített felvételét játszom a folytatásban. Ma Vilim a dal címe, este 9 órától pedig még több világzene népek dalai című műsorunkban a Dankó Rádióban.

Még tart a spárga, és már jobbában tart a cukkini szezon, de is napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Arra gondoltam, hogy kombináljuk a kettőt, és egy kellemes krémes tésztaételt készítsünk. Hamarosan nekilátunk majd a Donkó Rádióban. Addig nóták, népzene és örökzöld szó. Szívemben muzsikál egy szép nóta, énekli Pere János. Utána két csárdás, az Úgy szeretem a rányimat és az Alacsonyház füstös kémény Rigó Jancsi előadásában csendül fel. Pár Jócsi előadásában, igazi népi muzsika utána, most pedig egy archív felvételről Kapitány Ani énekel. A dal címe Még néhány perc.

0: 3:49 van.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Tejszínes parmezános párgás cukkinis tésztát készítünk, úgy 2-3 adagra mondom a hozzávalókat. Nagyjából egy köteg zöld spárga, egy darab közepes méretű cukkini, 25 deka tetszőleges tészta, de szerintem a penne illik hozzá leginkább, 2 deci főzőtejszín, 2-3 gereszt fokhagyma, reszelt parmezán vagy trapista, a fűszerek pedig őrölt fekete bors, egy kevés só, kevés friss petrezselyem, és persze némi nemű olívaolaj is kell hozzá. Először a spárgák fás alsó végét levágjuk, majd az egész szárat ilyen 3-4 cm-es darabokra vágjuk, a cukkini pedig megmosva, akár ilyen félkarikákra vagy kockára is lehet vágni. Megfőzzük a tésztát al dente, de mielőtt leszűrnénk, érdemes félretennünk nagyjából 1 decit a tészta főzővizéből, a zöldségeket pedig megpirítjuk egy mélyebb serpenyőben, néhány evőkanál olívaolajon. Először a spárgát közepes lángon pirítjuk nagyjából 3 percig, utána mehet bele a cukkini, majd rázúzzuk a fokhagymát, és további 4 percig pirítjuk, amíg kissé megpuhulnak a zöldségek, de még roppanósak maradnak. Sózzuk, borsozzuk ízlés szerint, és ekkor mehet hozzá a főzőtejszín, és hagyjuk, hogy egyet rottyanjon, utána pedig hozzáadjuk a tejszínes szószhoz azt a kevés leszűrt tésztavizet, a leszűrt tésztát összekeverjük, hogy a szósz bevonja a tésztát, végül beleszórjuk a reszelt sajt felét, a finomra vágott petrezselymet, azonnal forrón tálaljuk, és a maradék parmezánt a tetejére szórhatjuk. Jó hétvágyat kívánok hozzá! Jó muzsikát kínálok mellé, Lehár Éva című operettjéből hallhatják a kettőst, Németh Marika és Bende Zsolt előadásában, a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát Sebestyén András vezényli.

Derűs napot kívánok, a Nonkó Rádiót hallgatják, nem sokára 9 órakor következnek a hírek, addig Pál István szalonna és bandája muzsikál, a következő zenei órát Csárdás nyitja, lágy a kenyér, pirítani nem lehet, Simó Katalin énekel ifjabb Olá Kálmán érzenekar a kíséretével.

0: Műsor ajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább, ha-hó!
2: Ha-hó!
3: Hova igyeksz el, öcsi?
1: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
3: Nem adnám egy zsák aranyér, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
1: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
4: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
1: Utazzon velünk térben és időben.
5: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
1: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az 5 hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
1: Ismerős a helyzet. Egy kutya és 2 macska.

0: Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Reklámot hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal ma Magyar Péter Varsóban első hivatalos külföldi útja második napján. A miniszterelnököt több kormánytag is elkísérte, akik számos területen szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Nyilvánosságra hozták tegnap a kegyelmi ügynek az igazságügyi minisztériumban őrzött dosszéját. Magyar Péter elmondta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. A köztársasági elnöki hivatal együttműködik az ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában. A Sándor Palota közölte, hogy hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadja a rendelkezésére álló iratokat a kormány képviselőjének. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel vezérkari főnöknek a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán közölte azt is, nem csak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása is kulcskérdés. Sándor Zsolt a szakaszparancsnoki szinttől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. A kínai autógyártó közölte, nem kommentál folyamatban lévő vizsgálatokat, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés. Az inflációt figyelembe véve a reálkereset több mint 9%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó mediánbér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. Ma jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Az ügyfeleket ma is hosszabb nyitva tartással, este 6 óráig várják. Működik a NAV info vonala a 1819-es szám is, amely ma este 8 óráig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés az esza.hu oldalon. Meghalt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításaival és színházi rendezéseivel a kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Jancsó Miklós filmjeiben ikonikus szerepe volt Pepe, de játszott a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Megkapta a Színi Kritikusok és a Filmkritikusok díját, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovak keresztjét és a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 éves volt. Országszerte sok napsütés várható ma, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet egy-egy záporzivatar. A szél több felé megélénkül. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű. A következő napokban pedig tovább melegszik az idő. 9 óra múlt 4 perccel.
1: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral. Lágy!

0: Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják az adó szabadság napján, és egyben a személyi jövedelemadó bevallás határidejének napján is, május 20-án szerdán. Lassan 6 percen múlt 9 óra, Hajdú Tibor vagyok, remélem, hogy kellemesen telt a mai reggelük is, és bízom benne, hogy együtt töltik a következő órát olyan nóták társaságában, mint a tűzpiros rózsaszál, Gáti Pál előadásában, vagy a nyári csendben száll a nóta szó, Várnai Adrien énekel. Az örökzöldek között a Villanegra románcát is hallhatják, majd Páger Antaltól a V-motorok angyallány című felvételét, Pályer Andrástól az annyi arc ismerős is felcsendül, és Dankó klubos örökzöld feldolgozások is szólnak majd szám szerint 3 az óra vége felé. Elsőként részt vett Kálmán Imre Bajadér című operettjéből, Jön-e velem nagycsát simmit járni, Szendi Szilvi és Laki Péter énekel, a Budapesti Operett Színház zenekarát Fejfer Gyula vezényli. Tartsanak velem továbbra is, Derűs napot!
1: Harminckettes a cipőm, avagy nettó, olyan, mint egy pöfögő vaporettó.

Leányfalu belterületén a 11-esen a 24-es kilométernél 4 autónak sikerült karambolozni. A derűs napot kívánok, a Dankó rádiót hallgatják. A félút pályát elfoglalják a járművek, úgyhogy a forgalom miatt a főváros felé legalább 2 kilométeres torlódás alakult ki. A 3-ason Mezőkövest határában 2 autó ütközött, az Aszót felé vezető külső sávot zárták le. Az M3-ason pedig terelést építenek ki a Vásárosnamény felé vezető oldalon baktérségében, úgyhogy a 39-estől a 48-as kilométerig mozgó terelés mellett lezárták a külső sávot. Van azért torlódás itt is, legalább 1-2 kilométeres. Vigyázzanak, jó utat kívánok! A Dankó rádióban a folytatásban Komár László felvételét játszom. 1 perc az élet, a dal címe.

0: fölmelegszel, meglátod, még az álmod egyre visszajár. Na jó,
1: a Villanegra nem a pálca zárda, a Villanegra nem fényes lokál. Magány legény, ha szép szemébe zörgeti,

suhan feléd majd egy árnyék. Éjfél után, mint a holdsugár úgy járni.

mint ahol sugár úgy járnék. Benéznék hozzád úgy lopva titokban.

Magyarországon 1988-ról van szó, a három dal pedig a Kis Hétköznapi Boldogság Darvas Iván előadásában, az Omega Hajnali Óceán című slágere, a Neotontól pedig a Nyár van című dal. A folytatásban pedig Araszki László előadásában szóljon a Nem csak a 20 éveseké a világ, ez a dal pedig most jelesül, születésnapi köszöntés is, 52. születésnapján szeretné Ábrahám László és a Lucskai család Szigetszent Miklóson Dobos Tibort köszönteni. Ezzel a felvétellel én is csatlakozom hozzájuk. Boldog születésnapot kívánok!

Három dankóklubos felvétel, amit ígértem a következő Fekete Péter öcsém Dócs Péter előadásában. A Hol van az a nyár? Kállai Bori jó voltából csendül föl nem sokára. Most pedig egy 2022-es Tata Angol Kerti dankóklubos felvétel, a jamaikai trombitás Budai Beatrix és Nádas György énekel. Báder Ernő és zenekar a kísér.

Úrhida Székesfehérvár agglomerációjában található község volt ma reggel a naptelepülés. Ederis napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Nem sokára Fehér büszkeségét az Alba Régia tánc együttes mutatja be Vecsei H. Miklós színművész, Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában. Majd 10 órakor hírek következnek, utána aranylemezek. Töldi Kriszta várja önöket, 2 órán keresztül az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar örökzöldjei csendülnek fel, a Déli Krónikát követően pedig jó ebédhez szól a nóta, ma is Budai Beatrix várja önöket. Szívköldi szívnek szívesen, kívánságműsor 2 órától Gál Zoltánnal. Fóti Tamás hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében én pedig köszönöm a reggeli figyelmüket. Holnap reggel találkozunk ismét 6 óra után néhány perccel, addig is derűs napot, Hajdú Tibort hallották. Viszont hallásra.

0: Vármegyéről Vármegyére. Fejér.
1: A táncon túl. Alba Régia Táncegyüttes. Hisszük, követjük, műveljük a régit. Szeretjük és csináljuk az újat. Apáink útján járunk a saját céljainkat keresve, az értékeket követve. Írták a táncosok a Galiba zenekarral közös, a Kártágó együttes legendás dalát feldolgozó videófelvételük alá a világhálóra. Az 1949-ben alapított közösséget ma már több mint 500 tag alkotja. Az óvodásoktól a 65 éves korosztályig 15 csoport ropja Fehérváron. Műsoron a magyar nyelvterület táncai, dalai, szokásai mellett szerepelnek kortárs és táncszínházi alkotások, valamint historikus, történelmi társas táncok. Európa valamennyi országában felléptek már, és nagy sikerrel szerepeltek Észak-Afrikában, Kanadában, Kínában, Indiában és Mexikóban is. Az Alba Régia Táncegyüttes rendszeresen képviseli Magyarországot és Fejérvár megyét hazai és nemzetközi fesztiválokon, kiállításokon, bemutatókon. Az ezekről az utakról készített kisfilmjeik csodálatosan mutatják be a távoli tájakat és a magyar kultúra messze földön elért sikereit. Számtalan elismerése mellett az együttes 2014-ben a Fölszállott a páva című televíziós vetélkedőben elnyerte a vidéki hagyományőrzés különdíját Majoros Róbert, Falvaink Jussa című Fejér vármegye tánc folklórját feldolgozó koreográfiájával. Az Alba Régia Táncegyüttes akkreditált néptáncoktatói tanfolyamaival segíti a táncpedagógusok képzését és továbbképzését.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló.
3: Jaj, de magos ég, a csillagos ég.
4: Két éve áprilisban volt a Dankó Rádió élő népzenei stúdiókoncert sorozatának vendége a Magyar Banda, kikre akkoriban figyelt fel a nagy közönség. Az azóta talán az egyik legnépszerűbb, legismertebb zenekar, melynek tagjai mind népzenészek, de muzsikájuk gyakran inspirálódik a popkultúra elemeiből. Dankó Rádió beli koncertjét május 23-án délelőtt 10 óra 4 perctől hallhatják újra. Tartsanak velünk, hallgassák meg a Magyar Banda két évvel ezelőtti koncertjét.
3: Jaj, te magos ég, majd kiderülsz
5: még. Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
2: Műsorajánlót hallottak.
6: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az öt hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
8: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
9: Így sem lehet. Nyugalmunk.
8: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
2: Reklámot hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
10: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Berente Maria nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, a kétoldalú kapcsolatok újjáépítése, a jövőbeni együttműködés megerősítése érdekében. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország elkötelezett Ukrajna önállósága és területi integritása mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, melyet rendezni kell. A valódi előrelépéshez nyílt, őszinte párbeszédre és jogi garanciákra van szükség, tette hozzá a tárcavezető. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal ma Magyar Péter Varsóban, első hivatalos külföldi útja második napján. A miniszterelnököt több kormánytag is elkísérte Lengyelországba. Magyar Péter Krakkóban tegnap arról beszélt, hogy fontos a visegrádi együttműködés felélesztése, erősítése. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés. Az inflációt figyelembe véve a nettó reálkereset több mint 11%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a 3 gyerekes és a 40 év alatti 2 gyerekes anyák SZIA-mentessége. Ma jár le a személyi jövedelemadó bevallás és befizetés határideje. Éjfélig kell nyilatkozni az 1+1%-os felajánlásról is. Az ügyfeleket ma is hosszabb nyitvatartással este 6 óráig várják. Az ügyfélszolgálatokon nem csak a kérdésekre adnak választ, de a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés az esza.nav.gov.hu oldalon. Ma van a méhek világnapja. A beporzók szerepe nélkülözhetetlen a mezőgazdaságban és a globális élelmiszertermelésben. A méhek helyzetét ugyanakkor az éghajlatváltozás és az inváziós fajok megjelenése nehezíti. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke a Kossuth Rádióban elmondta, a beporzók védelmét a helyi termelők támogatásával, valamint mélegelők kialakításával lehet segíteni. Boros Péter hozzátette, itthon csak nem 20 ezeren foglalkoznak méhészkedéssel, ők az Európai Unió méztermelésének mintegy 10%-át adják. A francia nyelv és a filozófia vizsgákkal folytatódik ma az írásbeli érettségi. Holnap spanyol nyelvből és drámata tárgyból adnak számot tudásukról a végzős középiskolások. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A PNG-t a legtöbben a 3-as vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. Jelentős pályakarbantartás kezdődik jövő szerdán a Miskolci-Nyíregyházai vonalon, Nyíregyháza és Mezőzombor között. A felújítás a Miskolci-Tiszai pályaudvar aluljáróját is érinti. A munkálatok idején várhatóan augusztus végéig menetrendi változásokra egyes szakaszokon pótlóbuszos utazásra kell számítani. Jelenleg országszerte süt a nap, kevés fátyolgomoly felhő van az égen, egy-egy zápor zivatar a nyugati határnál kialakulhat. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok között alakul a hőmérséklet.
11: Aranylemezek.
12: Jó napot kívánok, Kölgyi Krisztina vagyok. Ma belehallgatunk az 1966-os Táncdalfesztivál díjazott dalaiba és 1988 nagy slágereibe, és olyan nagyszerű előadókat hallhatnak, mint például az Express együttes, Sárosi Katalin, a Bergendi, Fenyő Miklós, Zorán, az Omega és a Neuton Familia, vagy Charlie, aki már is megadja az alaphangulatot, Lehr István és Horváth Attila szerzeményével. Jó szórakozást kívánok!
11: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Aranylemezek.

Az aranylemezeket Nádas Gábor és ifjabb Kalmár Tibor Jó lenne 120 évig élni című örökzöldjével folytatjuk Sárosi Katalin és a Magyar Rádió vonós tánczenekara előadásában.

Szerintem nincs olyan az aranylemezek hallgatói között, aki sosem gondolkodott még el Demjén Ferenc szerzeményének a címén, miszerint a ma lesz a holnap tegnapja. Első hallásra bonyolultnak tűnhet, pedig teljesen logikus és tényszerű, és 1975 óta sláger. Az örökzöldet már is hallhatják a Bergendi együttes előadásában.

Kovács Erzsi felvétele után maradunk még az érzelmeknél. Fenyő Miklós Légy mai jel a társam című dala után Balázs Klári előadásában a Romantika című világsláger magyar változata hangzik el, Reményi Gyenes István szövegével, a Stúdió 11 és a Harmónia vokál.

Az érzelmek megfoghatatlan világa után áttérünk a számokra, és a jelek szerint Presser Gábor itt is jól érzi magát, hiszen mindkét dalnak ő volt a zeneszerzője. Először Presser Gábor és Stevanovic Dusán örökzöldje, a 34. dal hangzik el Zorán előadásában. Majd a kettes számú balettet, vagyis a La Baletta numero 2 című instrumentális szerzeményt hallgatjuk meg Presser Gábor előadásában.

Az aranylemezekben ma 1988-ban készült felvételekből válogatunk. Fényes Szabolcs és Gédénes György sanzonját, a kis hétköznapi boldogságot ekkor énekelte el a Magyar Rádió tánczenekara a Stúdió 11 és a Harmónia Vokál kíséretével Darvas Iván színművész. Ugyancsak 1988-ban jelent meg az Omega dala, a Hajnali óceán, és a Neoton Familia egyik legnagyobb slágere, Pásztor László, Jakab György és 60 Jemese szerzeménye, a Nyár van.

Az aranylemezek első részét a Jereb együttes 1962-es felvétele zárja. A hírek és az időjárás jelentés után pedig újra beülünk a képzeletbeli időgépünkbe, és a Color együttessel folytatjuk a mai örökzöld zenei

0: Május 11-én ismét felcsendültek a legszebb operett melódiák, legkedvesebb magyar nótáink, örökzöld slágerek és vérpesdítő cigánydalok. Én Budai Beatrix vagyok, és örömmel hozom el önöknek szentendrei előadásunk legjobb pillanatait, ahol a hangulat olyan fergeteges volt, hogy a közönség soraiból többen táncra is perdültek, amikor Rigó Mónika pörgős dalaival szórakoztatta a vendégeket. Dardai Kis László a tőle megszokott humoros összekötő szövegekkel és szeretettel nyújtotta át nótacsokrait, míg Lukács Anita operett primadonna káprázatos hangjával varázsolta el a hallgatóságot. A kíséretről a Magyar Nemzeti Cigányzenekar szólistáiból alakult kamarazenekar gondoskodott, élükön Johann János főprímással. Tartsanak velem tehát most hétvégén, május 24-én, pünkösd vasárnapján a Dankó Extrában, és hogy mi az, ami biztosan nem marad ki ebből a műsorból. Természetesen felcsendül majd a Piros Pünkös napján Imádkoztam érted című klasszikus magyar nóta. Találkozzunk tehát most vasárnap, május 24-én, 11 óra után 4 perccel a Dankó Extrában. Várom önöket!
1: A Magyar Mennyegző film stábját látjuk vendégül. Kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
2: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
1: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikívánkozik egy-két lépést itt a poron.
3: Két láborával táncoltatta a patást, ami szintén kivaradt a filmből,
2: úgy táncolt, mint én.
4: Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
5: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Berente Maria nevében is köszöntöm önöket, Gál Andrea vagyok. Megkezdődtek a lengyel-magyar kormányfői tárgyalások Varsóban. Magyar Péter és Donald Tusk találkozója mellett több magyar miniszter is egyeztet lengyel kollégájával. Délelőtt a magyar delegáció megkoszorúzta Henrik Szlovák lengyel diplomata és idősebb Antal József emlékművét a Magyar Nagykövetség közelében. Ők ketten több mint 30 ezer lengyel menekültnek, köztük 5 ezer lengyel zsidó származású embernek mentették meg az életét. Elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, a két oldalú kapcsolatok újjáépítése, a jövőbeni együttműködés megerősítése érdekében. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, Magyarország elkötelezett Ukrajna önállósága és területi integritása mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, melyet rendezni kell. A valódi előrelépéshez nyílt őszinte párbeszédre és jogi garanciákra van szükség, tette hozzá a tárcavezető. Éjszaka több mint másfél száz drónnal támadt ukrajnai célpontokat az orosz hadsereg, civil infrastruktúrális létesítmények és többszintes lakóházak rongálódtak meg Nyipróban, valamint Szumi és Zaporizsja megyében. A légvédelem a drónok zömét elfogta, de legkevesebb ketten meghaltak, sokan megsebesültek. A lakosságot figyelmeztették, hogy a légi veszély még nem múlt el. Az ukránok eközben több mint 270 pilóta nélküli repülőszerkezetet küldtek 20 oroszországi régióba, Nizsnyij Novgorod környékén találatért egy olajfeldolgozó üzemet. Jóváhagyta az Oroszország elleni júniusi támadások terveit Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök videó üzenetében azt mondta, májusban Ukrajna javára változott a hadi helyzet, különösen a drónokkal végzett mélységi csapások voltak hatékonyak, ezért azokat tovább szeretnék fejleszteni. A közel-keleti harcok leállítását sürgeti a kínai elnök. Mint fogalmazott, mielőbbi tűzszünetre és a helyzet tárgyalásos rendezésére van szükség, hogy világszerte helyreálljon az energiaellátás stabilitása, a kőolajszállítás zavartalan működése. Xi Jinping azután beszélt erről, hogy Pekingben fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, akinek a mostani a 25. kínai útja államfőként. Iránnak korlátozott ideje van arra, hogy megállapodjon az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök arra utalt, hogy csak a hétvégén dönt a további lépésekről. Trump ismét megerősítette, nem fogja engedni, hogy Iránnak nukleáris fegyvere legyen. Itthon a honvédelem napja miatt holnap zárva lesznek a toborzó irodák. A katonai pálya iránt érdeklődőket pénteken már a szokásos nyitvatartási időben várják. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár üzemében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kiemelt föld felhasználásával függ össze. A kínai autógyártó közölte, nem kommentál folyamatban lévő vizsgálatokat, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. És végül a várható időjárásról. Jelenleg országszerte süt a nap, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Egy-egy záporzivatar a nyugati határnál alakulhat csak ki. A szél több felé megélénkül. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban tovább melegszik az idő. Pünköskor nyárias időre készülhetünk.
7: Ezek.
8: Az 50-es évek végén írta meg a Marina című világslágert Rocco Granata, és Olaszországban olyan sok újszülött kislánynak adták ezt a nevet, hogy a Marina lett az 5. legnépszerűbb keresztnév az országban. Az örökzöldet nálunk Breitner János tette örökzöldi a Martini együttes és a Módos Vokál kíséretével. A Color együttes Fényes Kövek című dala után meg is hallgatjuk. Tölgyi Krisztina vagyok, és további jó szórakozást kívánok!
7: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Örökzöld klasszikusok a Dankó Rádióban, felejthetetlen előadókkal.
1: Nem filmcsillag volt Rómában Marina, csak egy kis karcsú szöszke ballerina. A jobb szélről az első volt a sorba, s én vágyakozva néztem mindig őt. Ha esténként a kiskapuba lestem, csak némán álltam, szólni sosem mertem.

mindenkiben lakozó jó és rossz ihlette Autede S. Nagy István és Bevelakva Róbert Ördögből angyal lehetnél című táncdalát, amit Ismán Nelli énekel az aranylemezekben a Stúdió 11.

Az aranylemezekben újra a szerelem a téma, hiszen nyilvánvalóan erről született a legtöbb dal. A Bodnár Attila Paprita zenész házaspár Két szív című 1991-es slágere után a Gipfivérek világslágere, a Woman in Love magyar változata, a Szerelmes asszony hangzik el, Bradány Iván szövegében.

Lajtai Lajos és Békefi István a két világháború közötti korszak legnagyobb primadonnájának, Fedák Sárinak írta a Régi nyár című operettet. Ő azonban nem vállalta el, és ezért a fiatal Honti Hanna kapta meg a főszerepet. Fedák Sári valószínűleg nem gondolta át elég alaposan ezt a döntését, ugyanis így a legnagyobb lehetőséget tálcán

vigaszt lelhetsz, imádkozz a jó Istenhez, hogy tartsa meg neked.

Idén nyáron lesz éppen 60 éve, hogy a televízió először rendezett táncdalfesztivált. Már ezen az 1966-os könnyűzenei eseményen is számos olyan sláger született, amelyeket ma is szívesen dúdolunk. Az aranylemezekben most 3 díjazott szerzeményt meg is hallgatunk. Az első táncdalfesztiválon 2 dal nyert első helyezést. Gyulai Gál János és Hajnal István Nem leszek a játékszered, illetve Bágya András és Gédénes György Más ez a szerelem című dala. Kovács Kati és Toldi Mária felvételei között pedig az egyik második helyezett, Dobos Attila és Szenes Iván Annyi ember él a Földön című szerzeménye hangzik el Hós János előadásában.

Ebben a nyugtalan völgyben, ami a világ, a szívem vadrohanás közben rád talált, és a hirtelen lett csendben megtalálta önmagát.

Crystal Fesztivál dalai után maradunk még a 60-as évek hangulatánál, de egy kicsit megbolondítjuk. Fényes Szabolcs és Szenes Iván Szeretni Bolondulásig című örökzöldjét ugyanis Csonka András színművész énekli az aranylemezekben, ifjabb Berki Béla Prímás és Cigány zenekara kíséretével.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai örökzöld válogatásunk végéhez. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Gorzsás Gábor hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. Remélem, hogy jól érezték magukat, és holnap délelőtt 10 és 12 óra között is velünk tartanak. Most a folytatásban hamarosan a Jó ebédhez szólanóta, majd 2-től 5-ig a Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunk jelentkezik, melyekkel Budai Beatrix, illetve Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő várja önöket. Én Tölgyi Krisztina vagyok, további kellemes napot és jó dankú rádiózást kívánok!

0: műsorajánló.
1: Jaj, de magos ég, a csillagos ég.
2: Két éve áprilisban volt a Dankó Rádió élő népzenei stúdiókoncert sorozatának vendége a Magyar Banda, kikre akkoriban figyelt fel a nagy közönség. Az azóta talán az egyik legnépszerűbb, legismertebb zenekar, melynek tagjai mind népzenészek, de muzsikájuk gyakran inspirálódik a popkultúra elemeiből. Dankó Rádió beli koncertjét május 23-án délelőtt 10 óra 4 perctől hallhatják újra. Tartsanak velünk, hallgassák meg a Magyar Banda két évvel ezelőtti koncertjét.
3: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó! Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
4: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
3: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
5: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
3: Utazzon velünk térben és időben.
6: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
3: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az öt hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
3: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
8: Itt sem lehet nyugalmunk.
3: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élje át újra Frakk, Lukrécia és Szerényke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
0: Reklámot hallottak.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Ceglédi Edit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Gazdasági és politikai megbeszélések. Folytatja lengyelországi tárgyalásait a magyar kormánydelegáció.
1: Újjáépülő kapcsolatok. Megkezdődtek a szakértői egyeztetések Magyarország és Ukrajna között.
2: Ma van a határidő, éjfélig kell benyújtani a személyi jövedelemadó bevallást és nyilatkozni az 1+1%-ról.
1: Az időjárásról.
2: Napos gomoly felhős idő lesz, ma legfeljebb nyugaton lehet egy-egy zápor, zivatar.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Varsóban és Gdanskban folytatja lengyelországi útját a magyar kormányküldöttség. Megválasztása utáni első nemzetközi útjával régi hagyományt éleszt fel Magyar Péter miniszterelnök, akinek kiemelt célja a két ország közötti viszony javítása. A delegáció Lengyelországból a tervek szerint holnap Bécsbe utazik. Kovács Márton beszámolója.
3: Katonai tiszteletadással köszöntötték Magyar Péter miniszterelnököt és az őt kísérő hat minisztert Varsóban, ahol a magyar delegációt Donald Tusk kormányfő fogadta. Magyar Péter ezt megelőzően koszorút helyezett el Henrik Slavik lengyel diplomata és idősebb Antal József emlékművénél a Varsói Magyar Nagykövetség közelében. A magyar miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy a lengyel diplomata és idősebb Antal József több mint 30 ezer lengyel menekültnek, köztük 5 ezer lengyel zsidónak mentette meg az életét. A magyar kormányfő Donald Tuskkal négy szemközti tárgyalást folytat, majd Karol Navrocki államfővel is találkozik. A delegáció tagjai Orbán Anita külügyminiszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Ruszincendi Romulus honvédelmi miniszter, Bóna Szabolcs mezőgazdasági miniszter, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Tóth Péter nemzetbiztonsági tanácsadó pedig lengyel kollégáikkal egyeztetnek. A látogatás első állomása Krakkó volt, ahol megemlékeztek a 2010-es Szmolenszki légi katasztrófa áldozatairól.
4: Ez egy óriási tragédia volt Lengyelországnak, igazából pártpolitikától függetlenül. Mentek a kacsimi megemlékezésre, és hát máig ismeretlen okból lezuhant a repülő, és 91-en meghaltak.
3: Magyar Péter korábban azt mondta, régi hagyományt éleszt fel azzal, hogy a megválasztott magyar kormányfő első külföldi útja Lengyelországba vezet. Célja, hogy tovább erősödjön az 1000 éves lengyel-magyar szövetség. A magyar delegáció összetétele árulkodik arról, hogy mely területek kerülhetnek az esetleges megállapodások középpontjába. Erről Dobrovjecki Péter Lengyelország szakértő beszélt a Kossuth Rádióban. A területek között említette a közlekedést, a régóta tervezett Budapest-Krakkó gyorsvasút esetleges megépítését, az energetikát, az agráriumot és a katonai együttműködést. A szakértő szerint a két ország közötti kapcsolat javítása jelentheti az alapját a kormány egyik célja, a Visegrádi négyek szövetség kibővítésének.
5: Magyar Péter is beszélt arról, hogy esetleg a V4 az nem csak négy lenne, hanem potenciálisan bővülhetne is, akár Ausztria irányába is. Itt azért komoly közös akarat meg kiirányításra van szükség. Meglátjuk, hogy ez sikerül-e. Fontos látni, hogy azért a Visegrádi együttműködés kulcsát a NATO és EU tagság közös célkitűzése motiválta. Kell egy új célt találni az együttműködésnek.
3: A Donald Tuskkal folytatott négy szemközti egyeztetés után Magyar Péter Gdanskba megy, ahol a tervek szerint Lech Walesa korábbi államfővel, a Szolidaritás mozgalom egykori elnökével találkozik. Csütörtökön pedig már Bécsben folytatja a tárgyalásokat.
1: A visegrádi együttműködés újjáélesztése közös érdek, jelentette ki a lengyel miniszterelnök, miután Magyar Péter kormányfővel tárgyalt Varsóban.
2: Közös tájékoztatójukon Donald Tusk úgy fogalmazott, a magyar-lengyel viszony hagyományosan szoros, ugyanakkor Orbán Viktor kormányzása idején megromlott a két ország politikai kapcsolata. Hangsúlyozta, a kormányváltással ez most megváltozhat. Szerinte erre Magyar Péter személye a garancia. Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik fő feladatának. Emellett az orosz energiafüggőségről is tárgyaltak Magyar Péterrel. Hozzátette, örömmel venné, ha a következő visegrádi csúcs találkozót Budapesten szerveznék meg.
6: sok-sok éve vártam már azt a pillanatot, hogy egy magyarral, egy szlovákkal, egy cseh polgárral egy asztalhoz üljek, és elbeszélgessünk, hogy mit tehetünk a nemzeteink érdekében. A Visegrádi csoport újjáélesztése egy szélesebb körű projekt. Itt azonos nézetet képviselünk miniszterelnök úrral, és közös az érdekünk, hogy Közép-Kelet-Európa, kezdve az északi országoktól egészen délen, a politikai okoknál fogva a közös tevékenységeken keresztül az illegális migráció megállításában egy olyan hely legyen, ahol Európa sorsa is eldől.
1: Különleges viszony fűzi össze Magyarországot és Lengyelországot, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Varsóban, ahol hangsúlyozta, Lengyelország erősebb, mint valaha, és rövidesen Magyarország is ilyen lesz.
2: A kormányfő arról beszélt, hogy egy erős Európához erős, versenyképes, magabiztos, ugyanakkor szerény tagállamokra van szükség ahhoz, hogy Európa visszanyerje régi fényét, erős, magabiztos, önmagára büszke és együttműködő közép-európai régióra van szükség. Éppen ezért fontos, hogy az ezeréves lengyel-magyar barátság történetében új fejezetet nyitnak és megerősítik a kapcsolatot, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök.
7: Azért kell dolgoznunk, hogy az utánunk jövő generáció is büszke lehessen ránk, és azt mondhassa, hogy itt voltak a mi szüleink, nagyszüleink, és megcselekedték, amit megkövetelt a haza. Én mindenben partner leszek. Magyarország mindenben partner lesz Lengyelországgal, miniszterelnök úrral, és természetesen Szlovákiával is, és Csehországgal is, hogy a visegrádi négyek visszanyerjék a régi erejüket, fényüket, befolyásukat, ez is fontos, az Európai Unióban. Sőt, én személyesen is kész vagyok arra, és fontosnak tartom, hogy kibővítsük a visegrádi négyek együttműködését, akár a skandináv barátainkkal, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával, vagy a nyugat-balkáni, az Unióhoz még nem csatlakozó országokkal.
1: Elkezdődtek a tárgyalások a Tisza kormány és az Európai Bizottság delegációja között az uniós források felszabadításáról.
2: Az első budapesti egyeztetésen több miniszter, köztük Vitézi Dávid, Kapitány István és Kármán András is részt vett. A pénzügyminiszter azt mondta, bizakodó. Kármán András a közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta, a hétvégére derül ki, hogy milyen érdemi előrelépések vannak a Magyarországnak járó uniós pénz ügyében.
8: Nagyon nagyok az elvárások és a várakozások, hogy sokat tudunk haladni az Európai Uniós források felszabadítása kapcsán. Elég sok téma van, amit le kell fedni, úgyhogy időnként párhuzamosan folynak a megbeszélések különböző szekciókba, és aztán vannak olyan meetingek, ahol pedig áttekintjük, hogy mit sikerült lezárni, és milyen további egyeztetésekre van még szükség. Az eddig látottak és hallottak alapján én bizakodó vagyok, de igazából hétvégre fogjuk meglátni, hogy mennyire sikerült ebbe a tárgyalási fordulóba érdembe előrelépni.
1: Megkezdődtek a szakértői egyeztetések Magyarország és Ukrajna között. Orbán Anita külügyminiszter közölte, a két oldalú kapcsolatok újraépítésében fontos, hogy egyeztet egymással Budapest és Kijev. Volodymyr Zelenszkij közben az új magyar kormánnyal való kapcsolatok fontosságát hangsúlyozta, és kijelentette, jó viszonyban érdekeltek Magyarországgal. Barna Péter összeállítása.
9: Online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, amelyeket Andrei Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök helyettessel nyitottunk, jelentette be a magyar külügyminiszter. Orbán Anita kiemelte, Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett a két oldalú kapcsolatokban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következetes védelme az első rendezendő feladat. Kijev kész új lapot nyitni az ukrán-magyar kapcsolatokban, írta az ukrán külügyminiszter hétfőn, miután egyeztetett Orbán Anitával. Andrij Sibiha úgy fogalmazott, készek együttműködni Magyarország új kormányával a nemzeti kisebbségek ügyében is. Az ukrán elnök kedden külön kitért a magyar-ukrán kétoldalú kapcsolatokra. Volodymyr Zelenszkij közben az új magyar kormánnyal való kapcsolatok fontosságát hangsúlyozta és azt mondta, Kijev is érdekelt abban, hogy javuljon a két ország viszonya. Rendkívül fontos, hogy csapataink kapcsolatban álljanak Magyarország új vezetésével. Ukrajna érdekelt a normális, jó szomszédi kapcsolatokban és a teljes körű együttműködésben. Mi megtesszük a magunk részét azért, hogy ez megvalósuljon, mondta az ukrán elnök, aki hangsúlyozta, Kijev készen áll az Európai Uniós csatlakozás tárgyalási fejezeteinek megnyitására. Ukrajna és Magyarország viszonyát az elmúlt években jelentősen rontották azok a törvények, amelyek drasztikusan szűkítették a kárpátaljai magyarok anyanyelv használati lehetőségeit az iskolákban és a közéletben. Kijev a korlátozásokat elsősorban az orosz kisebbség miatt hozta, viszont nem vette figyelembe, hogy ezzel a többi kisebbség jogai is sérülnek. Volodymyr Zelenszky a közelmúltban többször kiemelt célnak nevezte, hogy Ukrajna és Magyarország között aktív és konstruktív párbeszéd induljon, illetve rendezzék a két ország kapcsolatát.
10: A már korábban megadott jogokat kell visszaadni.
9: Az új kormány célja, hogy biztosítsa a magyar kisebbség 2014 előtti jogait, amelyeket Ukrajna eltörölt. Erről a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója beszélt. Siklósi Péter szerint úgy tűnik, Ukrajna hajlandó a megegyezésre.
10: Ukrajnának az, amit kérni akar, az leginkább az Európai Uniós csatlakozásnak a beindítása, felgyorsítása, hogyha úgy tetszik, az első fejezet megnyitása, és majd még meglátjuk, hogy még mi egyéb. Ugye Magyar Péter azt kijelentette, hogy Magyarország fegyverrel és pénzzel továbbra sem hajlandó Ukrajnát támogatni.
9: Orbán Anita hétfőn jelentette be, hogy egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogainak mielőbbi rendezéséről. Akkor azt írta, bízik abban, hogy a tárgyalások rövid időn belül kézzelfogható előrelépést hoznak. Magyar Péter hétfőn telefonon tájékoztatta az Európai Tanács elnökét a kárpátaljai magyarok nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében indított technikai szintű egyeztetésekről. A miniszterelnök közölte, ha rendeződik a kárpátaljai magyar kisebbség helyzete, akkor kész találkozni az ukrán elnökkel Beregszászon, illetve ha Ukrajna az EU tagja akar lenni, akkor rendezze a magyar kisebbség helyzetét.
1: Jóváhagyta az Oroszország elleni júniusi támadások terveit az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky azt mondta, májusban változás történt a hadi helyzetben Ukrajna javára. Különösen a drónokkal végzett mélységi csapások voltak hatékonyak, ezért azokat továbbfejlesztik. Moszkva közben azzal vádolta meg Kijevet, hogy a balti országok területéről tervez támadásokat indítani orosz területek ellen. Összefoglaló Pékburcsútól.
11: Egy drónt lő le a légvédelem az oroszországi Nizsnyi Novgorodi terület felett. Az ukránok szerdán a helyi olajfinomítót támadták. A közösségi oldalakra számos olyan videó is felkerült, amelyeken egy Moszkva közeli nagy kiterjedésű tűz látható. A beszámolók szerint egy festékraktár gyulladt ki. Bár az esetet egyelőre nem hozták összefüggésbe Ukrajnával, Kijev az elmúlt napokban több dróntámadást is végrehajtott Moszkva térségében. Az ukrán elnök keddesti videóüzenetében sikeresnek nevezte az orosz ipari létesítmények elleni támadásaikat. Ez a hónap kedvező változásokat hozott Ukrajnának. A nagy hatótávolságú akcióink Oroszországban különösen hatékonyak. Jóvá hagytam a júniusi támadásokra vonatkozó terveinket. Létfontosságú, hogy ezeket a képességeinket tovább fejlesszük, mivel komoly erődemonstrációt mutattak májusban, mondta az ukrán elnök, kiemelve, hogy a héten a további együttműködésről tárgyalnak a szövetségeseikkel. A legtöbb európai ország az elmúlt években már elköteleződött Ukrajna mellett. Észtország, Lettország és Litvánia például 2024-ben hosszú távú katonai együttműködésről írt alá megállapodást az ukránokkal. Kijev az elmúlt hónapokban már egy közös drónprogramról tárgyalt ezekkel az országokkal, amit Moszkvában nem néznek jó szemmel. Az ENSZ biztonsági tanácsának legutóbbi ülésén az orosz képviselő jelezte, tudomásukon arról, hogy Ukrajna a balti országok területéről tervez támadásokat indítani Oroszország ellen. Értesüléseink szerint Kijev már a balti országokból is drónokat tervez indítani. Az ehhez szükséges csapatokat már el is küldték Lettországba. Szeretném, ha Kijev minden szövetségese számára érthető lenne, hogy a modern hírszerzésnek köszönhetően pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy melyik bázisokról van szó. A NATO-tagság senkit nem fog megvédeni a megtorló intézkedéseinktől, figyelmeztetett Oroszország ENSZ nagykövete. Az orosz kijelentésekre a tanács lett és ukrán képviselője is válaszolt, mindketten fikciónak és alaptalan vádaskodásnak nevezték az elhangzottakat.
1: Pekingben tárgyal Vlagyimir Putyin orosz és Xi Jinping kínai elnök. Az orosz vezető kijelentette, Oroszország és Kína között még soha nem volt ilyen mértékű stratégiai együttműködés. Az államfők számos megállapodást írtak alá a gazdasági partnerséget bővítő beruházásokról, köztük a Moszkva egyik fontos céljának számító Szibéria ereje 2 gázvezeték megépítéséről. Munte Ánerik összeállítása.
12: Népes díszőséggel, valamint kínai és orosz zászlókat lengető gyerekekkel fogadta Vlagyimir Putyin a kínai elnök Pekingben. Az orosz államfő kedden érkezett a kínai fővárosba, alig egy héttel Donald Trump után. A tárgyaláson az orosz delegáció hangsúlyozta, hogy a két ország közötti kapcsolatok soha nem látott magasságba emelkedtek. Vlagyimir Putyin elmondta, hogy Oroszország az iráni háború idején is megbízható energiaszolgáltatója Kínának, Peking pedig az orosz olaj első számú felvásárlója. Míg a Közel-Keleten válsághelyzet van, Oroszország továbbra is megbízható beszállítója Kínának, Kína pedig felelősségteljes fogyasztója ezeknek az erőforrásoknak. A közös nagy beruházások az iparban, a mezőgazdaságban, a közlekedésben és persze a csúcs technológiában a prioritásaink közé tartoznak, mondta az orosz elnök, aki egyúttal meghívta kínai kollégáját Moszkvába. Xi Jinping szerint Pekingnek és Moszkvának azon kell dolgozni, hogy igazságosabb, többpólusú világot alakítsanak ki. A kínai elnök leszögezte, hogy a két ország kiemelt stratégiai szövetségese egymásnak, a technológia és a mesterséges intelligencia területén pedig felszeretné pörgetni az együttműködést. Idén indult a 15. kínai 5 éves terv. Kína továbbra is egy erős államépítésén dolgozik, valamint a kínai nemzet megújításán egy kínai stílusú modernizációval. Folytatni fogjuk a magas szintű nyitást is, amelynek keretein belül bevonjuk a fejlesztési lehetőségekbe Oroszországot és más államokat is világszerte, hogy egy jobb jövőt építsünk az emberiségnek, mondta Xi Jinping. A tárgyalás után a két elnök számos kereskedelmi és technológiai megállapodást írt alá. Megépül például a két ország között az a gázvezeték, amely évi 50 milliárd köbméter olajat tud majd szállítani Kínába, amely az ország éves gázszükségletének 12%-a. A tárgyalásokon a közel-keleti helyzet is szóba került. A kínai elnök szerint a Perzsöl-öböl térségében kialakult helyzet a háború és a béke közötti fordulóponthoz érkezett, ezért a teljes tűzszünet halaszthatatlan, az újabb harcok kirobbanása pedig elfogadhatatlan. Xi Jinping hangsúlyozta, a tárgyalásos rendezés különösen fontos, a konfliktus mielőbbi lezárása pedig hozzájárulhat az energiaellátás stabilitásához, az ellátási láncok zavartalan működéséhez, valamint a nemzetközi kereskedelmi rend fenntartásához.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
1: Megszólalt a kegyelmi ügy részleteiről az ügyvéd, akire Magyar Péter miniszterelnök utalt. Gaudi Nagy Tamás közösségi oldalán azt hangsúlyozta, a kegyelmi kérelmet nem ő írta, nem ő nyújtotta be, és semmilyen tisztességtelen lépést nem tett. Egy felülvizsgálati indítvány benyújtásában azonban vállalta K. Endre képviseletét. A kegyelmi ügyre Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő úgy reagált, komoly politikai erők mozogtak K. Endre ügyében. Kis Júlia Lilla összeállítása.
13: Feltöltöttünk dokumentumokat.
14: Kedden hozta nyilvánosságra a kegyelmi ügy egyes dokumentumait a Tisza kormány. Magyar Péter miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy a megszokottól eltérően történt a kegyelmi eljárás.
13: Ugyanazon a napon jegyzi ellen, vagy írja alá Novák Katalin a kegyelmet, és még aznap ellenjegyzi az akkori igazságügyi miniszter ezt a kegyelmi kérvényt. Azt mondhatom önöknek, annélkül, hogy az összes ilyen dossziét ismerném, hogy ilyen soha nem történt.
14: Novák Katalin 2023-ban adott kegyelmet K. Endrének, a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyettesének. A férfit azért ítélték el, mert közreműködött a gyermekotthon igazgatójához kötődő pedofil bűncselekmények eltusolásában. A közzétett dokumentumok szerint Varga Judit akkori igazságügyi miniszter és a tárca kegyelmi főosztálya nem javasolt kegyelmet adni K. Endrének. Novák Katalin azonban mégis megadta azt, Varga Judit pedig ezt ellenjegyezte.
15: Valótlan, alaptalan, indokolatlan vádakat fogalmazott meg a Tisza párt a választási kampányban ebben az ügyben.
14: Ujjes Gergely szerint mostanra egyértelművé vált, hogy az előző kormány nem tudott az ügyről, reagált egy videóban a Fidesz frakció vezetője.
15: Hiszen most feketén-fehéren az általuk nyilvánosságra hozott dokumentumokból is kiderült, hogy a kormány erről nem tudott, ez kizárólag a köztársasági elnök döntése volt, az igazsági miniszter ellenjegyzett. Ezért mindazok a vádak, amelyek ezzel kapcsolatosan elhangzottak, azok alaptalanok.
16: A felesége megkeresett, hogy segítsek célba juttatnia a kegyelmi kérvényét.
14: Balog Zoltán egy korábbi interjúját osztotta meg közösségi oldalán, amelyben a kegyelmi ügyben betöltött szerepéről beszélt. Ebben elismerte, hogy találkozott K. Endrével, miután a férfi felesége megkereste őt a kegyelmi kérvénnyel. Ezután ő volt az, aki megkereste Novák Katalin akkori köztársasági elnököt, és kérte a döntés meghozatalára. A református püspök most azt írta, ennél többet ma sem tud, és nem kíván mondani az ügyről.
13: Annyit tudok mondani, hogy én magam nagyon-nagyon szeretem a katalán népi művészetet. Érti, aki érti, aki nem érti, nem érti.
14: A kegyelmi kérvény kapcsán Magyar Péter egy ügyvédet is emlegetett, akinek a nevét nem hozta nyilvánosságra, szavaival utalt rá. Kedden este kiderült, Gaudi Nagy Tamásról lehet szó, aki egy hosszú bejegyzésben írt az ügyről, miután K. Endre feloldotta őt a titoktartás alól. Gaudi Nagy Tamás szerint a kegyelmi kérelmet nem ő írta, nem ő nyújtotta be, és semmilyen tisztességtelen lépést nem tett. Kifejtette, K. Endre jogerős elítélése után vállalta az ügyét felesége megkeresésére. Felülvizsgálati indítványt nyújtott be 2022-ben, amelyet a kúria egy évvel később elutasított. A kegyelmi kérelmet pedig K. Endre felesége nyújtotta be, és annak pozitív elbírálása az ügyvédet is meglepte. A kegyelmi ügyre Tarjányi Péter is reagált. A biztonságpolitikai szakértő azt írta, egyre zűrzavarosabb az ügy, és úgy néz ki, komoly politikai erők mozdultak meg K. Endre megmentésére. Szerinte az a kérdés, hogy miért volt ennyire fontos ez az ügy a Fidesz kormánynak. A szakértő úgy fogalmazott, olyan, mintha csak a jéghegy csúcsát látnánk.
1: Mielőbbi végrehajtási stop bevezetését kéri a kormánytól a Mi Hazánk mozgalom.
2: Az ellenzéki párt végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa arról beszélt, hogy a végrehajtási eljárások mihamarabbi felfüggesztésére lenne szükség, különösen azoknál az ügyeknél, ahol devizaszerződések vannak a háttérben. Fiszter Zsuzsanna hangsúlyozta, a Mi Hazánk szerint nem elegendőek a Tisza kormány által eddig bejelentett intézkedések.
17: Úgy gondoljuk, hogy ez csak a jéghegy csúcsa és a nulladik lépése az egész végrehajtási reformnak az, hogy non-profittá vál a végrehajtás, mivel ez abszolút nem elegendő. Nagyon sok végrehajtási törvény módosítást is benyújtott már a Mi Hazánk mozgalom annak érdekében, hogy végre tényleg igazságos mederbe terelődjenek a végrehajtási eljárások. Ezen kívül pedig ezeket várjuk és reméljük, hogy a jelenlegi kormány ezeket átnézi, megfontolja és megfogadja a különféle javaslatainkat, hogy végre emberséges legyen a végrehajtás.
1: Tavaly országos átlagban 23,5%-kal drágultak a lakások Magyarországon, az idei első negyedévben viszont a Magyar Nemzeti Bank elemzése alapján lassult az áremelkedés üteme. A jegybank adatai szerint az Otthonstart program nagy hatással volt a piacra, lényegesen nőtt az első lakásvásárlók száma. Nagy Viktória összefoglalója.
18: Hogy a tavalyi év az nagyon mozgalmas volt a hazai lakáspiac szempontjából.
19: Mondta a Magyar Nemzeti Bank ingatlanpiaci elemzések osztályának vezetője az intézmény lakáspiaci jelentéséről szóló tájékoztatóján. Winkler Sándor arról beszélt, hogy a lakáspiaci forgalom tavaly ősszel jelentősen emelkedett, elsősorban vidéken, de Budapesten is nőtt az eladások száma. Az idei év elején viszont átmeneti csökkenés látszik. Arra is kitért, hogy a lakásárak szempontjából a 2025-ös évet erős áremelkedés jellemezte.
18: Országos átlagban 23,5%-kal emelkedtek 2025-ben a lakásárak. Budapesten ennél is nagyobb mértékben 26%-kal nőttek a lakásárak, és a vidéki városokban is kiemelkedő mértékű, csaknem 25%-os éves nominális lakásárdrágulást figyelhettünk meg. Ugye a tavalyi év egészét, hogyha még nézzük, akkor reál értelemben 19%-os lakásdrágulásról beszélhetünk, ez pedig az elmúlt 25 évnek a legnagyobb reál értelemben vett drágulása.
19: Az idei első negyed évre már vannak előzetes adatok, ezek alapján az mondható, hogy lényegesen lassult a lakásárak éves növekedési üteme, országosan 18, Budapesten pedig 16,5%-ra. Az előrejelzések szerint ez a tendencia a következő 3 hónapban is folytatódni fog, mondta a szakember. Winkler Sándor hangsúlyozta, az Otthonstart program nagy hatással volt a piacra.
18: A hitel segítségével megvalósult lakásvásárlások aránya az rekord magasra, 60% felé emelkedett. Az Otthonstartot döntő többségében, ugye 90%-ban használt lakásra fordították a hitelfelvevők. Az elérhetőséget lényegesen javította a program. Jövedelmi oldalról ugyanakkor ugye a lakásárak emelkedésével a nominális önerőszükséglet is növekedett, ezzel pedig ugye a belépési korlát is nőtt a lakáspiacra.
19: Az első negyedévre 10 éves csúcsra emelkedett a budapesti társasházi új lakáskínálat, Ez csaknem 50%-os bővülést jelent az eladói oldalon az egy évvel korábbihoz képest, mondta Winkler Sándor, aki hozzátette, ehhez az otthonstart program miatt megvalósuló kiemelt beruházások még csak kismértékben járultak hozzá. Ezek a közeljövőben még tovább bővítik a kínálatot. Hangsúlyozta, az idei év végére összesen mintegy 16 ezer új lakás átadására számítanak, ez pedig 30%-os bővülést jelentene az előző évhez képest.
1: Több mint 11%-kal nőtt a nettó átlagkereset Magyarországon egy év alatt, az inflációt is figyelembe véve. Márciusban csak nem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagbér, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Szakértők szerint ez a fogyasztást is növeli, ami hozzájárul a gazdaság erősödéséhez. Részletek Dorogi Zsuzsannától.
20: A minimálbér az év elején 11%-kal, a garantált bérminimum pedig 7%-kal nőtt, a munkaadók jelentős része ehhez igazította a magasabb jövedelmeket is. Vannak olyan cégek, ahol 13. havi bért is fizetnek a dolgozóknak.
21: Az elmúlt évhez képest a kormány által ugye a minimálbért megemelték 2011%-kal, mi azon fölül még plusz 10%-ot adtunk a dolgozóknak. Nagyon fontos, hogy megtartsuk őket, hiszen egy új munkaerőt kiképezni, az sokkal nehezebb, mint a régit jól beváltott megtartani.
20: Márciusban a KMSH adatai szerint 9,2%-kal nőtt a bruttó és 11,3%-kal a nettó átlagkereset az egy évvel korábbihoz képest, míg a bruttót a minimálbéremelés, a nettót a magasabb összegű családi adókedvezmény és a két gyermeket nevelő 40 év alatti édesanyák SZIA mentessége hajtotta fel. Ahogy emelkedtek a keresetek, nőtt a fogyasztás is. Márciusban csaknem annyival vásároltak többet arányaiban az emberek, mint amennyi mivel nőtt a fizetésük.
22: Azt lehet mondani, hogy körülbelül 7-8%-kal nőtt a kereseteknek a vásárlóereje, a reálértéke, tehát az a termékkör, amit meg lehet vásárolni a fizetésekből. Ez pedig teret ad arra, hogy a háztartások több nagyobb mértékben tudjanak fogyasztani, a fogyasztás bővülése pedig összességében a gazdasági teljesítményt is pörgeti.
20: Mondta Horváth Sebestyén, az Economus gazdaságkutató alapítvány elemzője. Márciusban a bruttó átlagkereset 779.800, a nettó pedig 546 ezer forint volt, mivel a reálkereset 9,3%-kal nőtt. Elemzők szerint a fogyasztás további növekedésére lehet számítani, ami a gazdaság teljesítményét is erősítheti.
1: Ma éjfélig kell benyújtani a személyi jövedelemadó bevallást. A felajánlható adó 1+1%-áról szintén eddig lehet nyilatkozni. Csüri Fannino összefoglalója.
23: Aki eddig nem nézi meg a bevallási tervezetét, nem módosítja vagy nem küldi vissza, annak is május 20-án éjfélkor úgy, ahogy azt a NAV kiajánlotta, érvényessé válik a bevallása.
24: Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs vezetője. Lincmajer Szilvia hangsúlyozta, ez viszont az áfás magánszemélyekre, az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra nem vonatkozik. Nekik nem lesz automatikusan érvényes a bevallásuk, tehát mindenképpen be kell küldeniük, ha pedig szükséges, ki is kell egészíteniük a tervezetet. Hozzátette, annak is érdemes megnéznie a kimutatást, aki tavaly jogosult volt adókedvezményre, viszont eddig még nem vette igénybe azt.
23: Ezek a kedvezmények nem vesznek el, mert még az elévülési időn belül, tehát 5 évig ez még visszakérhető, de most a legegyszerűbb a bevallásban van egy kis filmünk, azt végig lehet nézni, másfél perc, nagyon könnyen kitölthető, és így a legegyszerűbb visszakérni az adót.
24: Lincmajer Szilvia elmondta, annak is módosítania kell a tervezetet, akinek 2025-ben volt olyan jövedelme, amelyről a NAV-nak nincs teljes körű tudomása. Ilyen lehet például a lakás kiadásból vagy eladásból származó bevétel. Hangsúlyozta, ma van a határideje az eddig be nem fizetett adók rendezésének is. Aki nem tudja ezt éjfélig megtenni, a bevallásban pótlékmentes, legfeljebb 12 havi részletfizetést

0: elmulasztja, május 20-áig nem rendezi valamilyen módon a fizetendő adóját, hiába ajánlja föl határidőben az 1+1%-át, az érvénytelen lesz.
1: A kitöltéshez segítséget a NAV honlapján lehet találni. A központi ügyfélszolgálatokat személyesen 18 óráig lehet felkeresni. A 18-19-es infóvonalon pedig 20 óráig fogadják a kérdéseket.
2: A pontos idő 00:30.
3: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy gazdasági és politikai megbeszélésekkel folytatja lengyelországi tárgyalásait a magyar kormánydelegáció, és szóltunk arról, hogy megkezdődtek a szakértői egyeztetések Magyarország és Ukrajna között. A folytatásban pedig hallhatnak egyebek mellett arról, hogy ma van a méhek világnapja, a beporzó rovarok fontos szerepére hívják fel a figyelmet.
4: Déli krónika.
3: A pedagógusok szakszervezete szerint nagyobb szakmai szabadságra van szükségük a tanároknak ahhoz, hogy az oktatás megfeleljen a diákok eltérő igényeinek. A szakszervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, rövid távon rendezni kell a nevelést, oktatást segítő alkalmazottak és a technikai dolgozók bérét, emellett felül kell vizsgálni a tankönyvválasztás kérdését, a teljesítményértékelési rendszert és az intézményvezetők munkáltatói jogait.
2: Tutyik Tamás hangsúlyozta, hosszú távon a közoktatási és gyermekvédelmi rendszer átvilágítására és átalakítására, valamint a pedagógus béremelési program folytatására van szükség. Hozzátette, fontos, hogy a közoktatásban a jövőben kiemelt szempont legyen az egyéni igények figyelembevétele. Ehhez a szakember szerint kisebb osztálylétszám, a tanároknak pedig nagyobb mozgástér kell.
5: Kevesebb tananyagot és biztosabb tudásalappal rendelkező tananyag mennyiséget kell meghatározni. Tehát ennek kell a fő motívumnak lenni, és ezt kell meghatározni, de ez még egyszer mondom, egy szélesebb körű társadalmi vitával, és tudom, hogy utóbbi a kategóriába tartozik a közmegegyezés, de egy közmegegyezés közeli állapotba kell hozni. És hát a legfontosabb, hogy ezeket az ideológiai vitákat ki kell iktatni a nemzeti alaptantervből, hogy most Eszterházi Pétert vagy Vas Albertet olvasnak a gyerekek. Kérdés az, hogy megszeressék a gyerekek az olvasást, és az értő olvasás kerüljön előtérbe, és hogy ezt milyen úton és módon keresik meg az egyes kollégák, ebbe pedig számukra kellene egy nagyobb mozgásteret biztosítani.
3: Továbbra is jelentős különbségek tapasztalhatók a szakrendelőknél a várakozási időkben, az országos online időpontfoglalási rendszer bevezetése ellenére. Hívta fel a figyelmet Kovácsi Zsombor egészségügyi jogász.
2: A szakértő a Kossuth Rádióban azt mondta, ennek egyik fő oka az, hogy országszerte kevés a házi orvos, emiatt gyengül az alapellátás, így pedig nagyobb teher hárul a szakellátásra. Hangsúlyozta, a problémára megoldást jelentene a digitális szolgáltatások fejlesztése, valamint az, ha a házi orvosok munkáját dietetikusok, szakápolók és szociális munkások segítenék, így csökkentve az ellátórendszer leterheltségét. A jogász az átláthatóság hiányát is kifogásolta. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kórházi várólisták nyilvánosak, a járóbeteg szakellátásban azonban a várakozási időről nincsenek hivatalos adatok, így nehezebb teljes képet kapni a működési körülményekről.
6: Részben szolidaritási alapon működő rendszerben, mint amilyen a magyar, megengedhetetlen, hogy ugyanarra a szakellátásra ugyanolyan járulék fizető ember attól függően, hogy olyan városban lakik, ahol a szakrendelőbe holnapra lehet időpontot foglalni, vagy ahogy láttam például előfordul 8 hónapos várakozási idő is, ez teljesen igazságtalan helyzetet eredményez, úgyhogy ezeknek az óriási különbségeknek a kiegyenlítését szolgálta volna az egészségablak szabad időpontfoglalása, inkább kevesebb, mint több sikerrel, és ebbe az irányba kellene még lépéseket tenni.
3: Kiemelt figyelmet fordít a közszolgálatok működésének vizsgálatára a fogyasztóvédelem, mivel ezek a lakosság szinte egészét érintik, fogalmazott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Eintmann Norbert a krónikának elmondta, elsősorban a jogszabályi előírások betartását és a fogyasztói jogok érvényesülését vizsgálják a villamosenergia, a földgáz, a víziközmű és a hulladékgazdálkodási szolgáltatásoknál. Hozzátette, tavaly a legtöbb ezekkel a területekkel kapcsolatos fogyasztói bejelentés a számlázással és elszámolással összefüggésben érkezett.
7: Megnézzük a beadványokat, és azt, hogy a különböző közszolgáltatók jogszabálynak megfelelően válaszoltak-e a fogyasztóknak, illetve hogy ez a válasz megfelelte a jogszabályoknak. A tavalyi évben egyébként összesen több mint 2500 beadványt adtak be a fogyasztók az NKFH-hoz, illetve a kormányhivatalokhoz.

0: ezeknek több mint fele a villamos energia szolgáltatást érintette. Ennek a 2500 ügynek azonban csak csekély hányada érte odáig, hogy fogyasztóvédelmi eljárást is kellett indítani, és mindössze 157 döntés állapított meg jogsértést, tehát azt mondhatom, hogy a közüzemi szolgáltatók a jogszabályoknak megfelelően járnak el, és kezelik a fogyasztói panaszokat.
1: Ma van a méhek világnapja. Szakemberek szerint a beporzók szerepe nélkülözhetetlen a mezőgazdaságban és a globális élelmiszertermelésben. A méhek helyzetét ugyanakkor az éghajlatváltozás és az inváziós fajok megjelenése is nehezíti. Kócsán Dávid összefoglalója.
2: Egyetlen kaptárban akár 50-60 ezer méh is élhet egyszerre. A méhcsaládok összehangolt munkája kulcsfontosságú az ökoszisztéma fenntartásához. Ma a méhek világnapján különösen nagy figyelmet kapnak a beporzók és a méhészek.
3: 16 éve méhészkedek, és most, hogy volt hó, gyakorlatilag a harkályok, azok odaszoktak a kaptárokhoz, és ugye érezték bent a mozgást, és szétvertek 3 vagy 4 kaptárt. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen öklömi lyukat csináltak rá, ami most nem is az, hogy megeszik a méheket egyenként, hanem ugye olyan stresszt okoz ez a családba, hogy ott folyamatosan kopácsol, hogy igazából attól el tudnak pusztulni.
2: Mondta Váci Kristóf hobbi méhész, aki 10 méh családdal foglalkozik. Magyarországon mintegy 700-ra tehető a vadon élő méhfajok száma. Ezek közül mindössze egy a házi méh élszervezet méhcsaládban, és vesz részt a méztermelésben. Erről már az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke beszélt a Kossuth Rádióban.
4: Sokkal-sokkal nagyobb annak az értéke, annak a beporzásnak, amit a méheink végeznek, mint a közvetlen kaptártermékeknek. Tehát az, hogy mi mézet, propolis, viasz, virágport, pempőt árulunk, töredéke az ebből származó árbevétel, mint a beporzás. Érdekességet hagy mondjak, már anno Mária Terézia idejében is rájöttek erre, és Mária Terézia például egy rendeletet, egy pátenst hozott, hogy a méhészeknek nem kell adót fizetni, mert ők a közjó érdekében egy közszolgáltatást végeznek el a beporzással, tehát valóban méhek nélkül nincs élet.
2: Bros Péter felhívta a figyelmet arra, hogy a szélsőséges időjárás miatt rövidebb lett a növények virágzási időszaka, a heves esőzések és a szokatlan hőmérsékleti ingadozások pedig akadályozzák a méhek gyűjtő munkáját. Emellett az is probléma, hogy új rovarok jelentek meg, veszélyeztetve ezzel az őshonos élővilágot. Hangsúlyozta, a beporzók védelmét méhlegelők kialakításával, valamint a helyi termelők támogatásával lehet segíteni. Itthon csak nem 20 ezeren foglalkoznak méhészkedéssel, ők az Európai Unió méztermelésének mintegy 10%-át adják. A szakember elmondta, az ágazat legnagyobb problémája továbbra is az, hogy az Unióban egyre több az olcsón előállított, eredet megjelölés nélküli, illetve hamisított méz.
4: Az Unió piaca egyértelmű, hogy az olcsó harmadik országbeli mézekre koncentrálódik, ezek az ukrán, az ázsiai és a dél-amerikai mézek. Nagyon nehéz velük felvenni a versenyt, de egyértelmű, hogy a politikusok most már igen erőteljes nyomást gyakorolnak a bizottságra, hogy az élelmiszerkönyvet szigorítsák, a határellenőrzést szigorítsák, és a nyomonkövetést is, ne csak az Unió határától legyen nyomonkövetés, hanem a harmadik országbeli méhésztől legyen nyomonkövetés. Tehát nagyon sok munka van még.
2: A méhek világnapját 2018 óta tartják május 20-án, a 18. században élt Antón Jan szlovén méhész születésnapján, úttörő munkája előtt tisztelegve.
5: Autós percek.
6: Az Utinform tájékoztatása szerint arra szól a kocsisor az M1-esen Budapest felé Tata és Biatorbágy között. Akár egy órával is hosszabb lehet a menetidő. Terelést építenek ki az M3-ason Bag térségében, mindkét irányban csak egy sáv járható, 60 felé egy Budapest irányába 4-5 kilométeres a torlódás. Dolgoznak az M7-esen Letenye felé a 30-as kilométernél, a külső sávot lezárták, itt 5 kilométeres a kocsisor.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
7: Köszöntöm a hallgatókat. A fővárosban a Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak, emiatt ott akadozik az előrejutás. Csak úgy, mint a Gyáli úti felüljárón kifelé, mert ott burkolatjavítás miatt kell sávlezárásra számítani. Varga Etele, BKK Info.
5: Időjárás jelentés.
1: Tovább melegszik az idő, a pünkösdi hosszú hétvégére már teljesen nyárias időjárásra számíthatunk, de mi a helyzet az aranyatérő májusi esővel? Jön-e még? Kérdezem Tóth Tamás meteorológust.
8: Jó napot kívánok! Nem sok, bár lesznek záporok, zivatarok holnap, például elsősorban az ország középső sávjában, de ezek jellemzően csak kis területet érintenek. Most ma nap hátralévő részében a gomoly felhők után, vagy a gomoly felhőképződést követően éjszakára már többnyire kevés lesz a felhő felettünk. A Nyugat-Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek, de ekkor csapadék már nem várható. Holnap viszont, ahogy melegszik a levegő, úgy ismét megjelennek országszerte gomoly felhők, erőteljesebb gomoly felhőképződés pedig az ország középső sávjában várható. Ugyanis itt az észak-nyugati és az észak-keleti szél találkozik, és ennek mentén alakulhatnak ki csapadék gócok. Nyugaton is, illetve Kelet-Magyarországon is élénk időnként erős lesz holnap a légmozgás. Éjszakára többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, néhány mélyebben fekvő helyen hidegebb, Észak-Nyugat-Magyarországon enyhébb lehet a hajnal, holnap pedig 22-27 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk.
1: Ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Seresbe, a Hajósi Bence és Sóz Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Bőti Attila. Viszont hallásra!
9: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
10: Aki kíváncsi, hamar megöregszik. Aki nem kíváncsi, szintén. Tabi László, író, humorista, gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. május 20-án szerdán. Itt a Dankó Rádióban Jó ebédhez szólanóta, ma is egészen két óráig tartsanak velünk. A Cudar ez a világ, és a Három dinnye van egy száron című csárdással indítjuk a mai műsort, Mersei Miklós után Szöllősi Emese énekel. Jó rádiózást!

Farkas Tozika előadásában a folytatásban az Árnyékos kis utcátokban című dal csendül fel Ányos Laci és Nyilasi Sándor tollából, majd a Rózsabokor a domboldalon című Balázs Árpád és Petőfi Sándor szerzeményt Hajnal Nikolett adja elő Tordai Zoltán zenekarának társaságában. Fogadják sok szeretettel!

Kedves hallgatóink, itt a Dankó Rádióban most Kovács Apolónia énekel a Gajd Ének Együttes kiegészítésével, a Magyar Néphadsereg népi zenekarának kíséretével, élükön Berki László prímással. Berúgott a ponty, ezzel a dallal indul a soron következő cigánydalokból összeállított egyveleg. Hallgassuk meg együtt!

si tu che parò pra là. Hai malavoglia.

És most ifja Berki Béla és zenekara játszik, aztán tartunk egy kis szünetet, de persze visszatérünk 13 óra után 4 perccel.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Nagyon csinosak vagytok. Hogy szoktátok kiválasztani, hogy milyen ruhába gyertek?
2: Megkérdezzük egymást, hogy milyen színre gondolsz, Gyuri, és akkor megmondja, hogy milyen színre gondol.
3: Hát most én egy kicsit lezserebbül vagyok, mint szoktam. Nincs nyakkendő.
1: Csináljuk a fesztivált kulisszában, pedig még több titkot megtudhatnak.
4: Csináljuk a fesztivált kulissza a Mediaklikken és az MTV a YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Berente Maria nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. A visegrádi együttműködés újjáélesztése közös érdek, jelentette ki a lengyel miniszterelnök, miután Magyar Péterrel tárgyalt Varsóban. Közös tájékoztatójukon Donald Tusk úgy fogalmazott, a magyar-lengyel viszony hagyományosan szoros, de Orbán Viktor kormányzása idején megromlott a két ország közötti politikai kapcsolat. Hangsúlyozta azt is, hogy a kormányváltással ez most megváltozhat. Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik fő feladatának, emellett az orosz energiafüggőségről is tárgyalt a magyar kormányfővel. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, melyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáinak megfelelő biztosítása mellett, erről már az ukrán külügyminiszter írta az egyeztetések kapcsán. Andrij Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. NATO vadászgépek vettek üldözőbe egy drónt a litván légtérben. Azt egyelőre nem tudni, hogy a szerkezet Ukrajnából érkezette. A balti államban rövid időre légi veszélyhelyzetet hirdettek, leállt a vilniuszi repülőtér és a tömegközlekedés, valamint felszólították a litván főváros lakóit, hogy maradjanak biztonságos helyen. Tegnap egy NATO vadászgép Észtország fölött semmisített meg egy Ukrajnából érkezett drónt. Itthon május végén indulhat a vasúti közlekedés Ajka és Veszprém között. Először a tehervonatok indulnak meg, majd 30-tól óránként közlekednek a személyvonatok is, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy a problémák a 2024-es tavaszi esőzések után jelentkeztek, és hiába ígért az akkori szakminiszter fél éves határidőt a felújításra, egy évig nem történt semmi. A MÁV közölte, a megengedett sebességet fokozatosan emelik majd az érintett szakaszon, és kisebb utómunkálatokra még nyáron is számítani kell. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június közepéig több mint 20 000 érkeznek az ánkai és az erdélyi táborhelyre. A tavaszi turnusokban ismeretterjesztő előadások, sportprogramok, valamint kulturális, művészeti és hagyományőrző foglalkozások várják a csoportokat. A jelképes mindössze 1000 forintos részvételi díj tartalmazza a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást és a programokat. Az Erzsébet táborok nyáron 6 napos élmény és 3 napos családi tábor, valamint gyógyító táborokkal folytatódnak június 21-től. És végül az időjárásról. Jelenleg országszerte süt a nap, legfeljebb kevés, pátyol és gomoly felhő lehet az égen. Egy-egy záporzivatar ma, leginkább a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon, napközben pedig keleten is többfelé megerősödik a szél. Most általában 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet az országban, éjszaka 5-15 fok közé hűl a levegő, holnap délután aztán 22 és 27 fok közé melegszik ismét fel a levegő hőmérséklete. A pontos idő 13 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
6: Folytatódik Jó ebédhez szól a nóta című műsorunk, ahogyan azt már elmondta előttem Revicki Gábor, színművész is csatornánk hangja. Szentendrei Klára és Bokor János nóta kettősével indítjuk adásunk második részét. A Boldogságra születünk című dal csendül fel már is, majd a Kossuth díjas művésznő Bangó Margit énekel. Ekkor az Írt nekem a szeretőm című dal hangzik el. Hallgassuk meg együtt!

szabadságra születünk, tesszük, amit tehetünk, néha mégis próbálnak lesz a vége. Gyógyítani se lehet, nincsen rája fedelet.

megél, megélem. Hogy a másnap csodja itt is megélje, lábadozzon kicsikét, pótolja az erejét.

utazom vasárnap. Hazamegyek vonaton, hazamegyek vonaton, az őrmester akkor ereszt a balkon. Megírtam a babámnak, hogy letelt már a legutolsó vasárnap. Hazamegyek vonaton, hazamegyek vonaton, az őrmester akkor ereszt a balkon.

chicas la fe.

0: világos egypecsétes levelem.
1: Tarnai Kis László, Bányai Márton, Puskás Sándor és Hatvani Kis Gyöngyi nótázik a folytatásban. Az Egyetlen egy boldog percre Miért kell annyit várni című hallgatóval indul az összeállítás Sándor Jenő és Kellér Dezső szerzeményével. Majd a domboldalon áll egy öreg nyárfa című dal is helyet kap, mint ahogyan a Favilla fakanál fotányér, és a Halkan pengesd ezt a csárdást című magyar népies műdal. Fogadják sok szeretettel!

te miattad boldogtalan, e földön futó lettem. Mégis

meghalok a babámért. Lányok, lányok, lányok a faluba, falu végén szépen szól a muzsika. Lányok, lányok, lányok a faluba, falu végén szépen szól a muzsika. Addig is hangulatok, míg csak bemegy.

És most, kedves hallgatóink, a KISZ Központi Művész Együttes játszik. 1974-ben rögzítették ezt a felvételt a Magyar Rádió stúdiójában. Csermák Antal György szerzeményét Farkas Gyula hangszerelte át. Egy kesergőt, palotást és friss csárdást hallunk.

vannak el nem csókolt csókok ünnepi nótával, Rózsakertben, hogyha járok, és az Egriménes mint szürke, valamint a Nem loptam én életemben című magyar nóták csendülnek fel a soron következő dal összeállításban. Hallgassuk Benedek Fikatalint, Dóka Zsuzsát, Jákó Verát és Tekeres Sándort.

én életembe, a kecsikót Debrecenbe, mégis rám verték a vasat, a bár szívem majd megvasat, mégis rám verték a vasat, a bár szívem majd megvasat, nem loptam én életembe, csak kecsikót Debrecenbe,

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Dankó Rádióban, ahol a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Folytatjuk műsorunkat, de már csak két énekes összeállításra maradt időnk. Az elsőben a Szegletes udvar és a Már mi nálunk babám, valamint a Rámás csizmát visel a babám című dal hangzik el. Egri Józsefet, Bangó János, Kollár Katalint, Balázs Tamás zenekara kíséri. További kellemes időtöltést kívánok!

Van egy ház a Tiszaparton című nóta, az én egyik személyes kedvencem is. Nádasdy László előadásában halljuk most ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekarának kíséretével. Majd a Rózsafa bólogat a kert közepén című andalgót Somogyi Erika nyújtja át a Dankó családtagjainak, míg a Hajátok cigányok című csárdással Szabó Sándor érkezik képzeletbeli színpadunkra. Fogadják sok szeretettel!

0: Rádió. Tiszafüreden FM 105,2. A Magyar Zene Rádiója.
1: Halljátok, cigányok, valahogy

Kedves hallgatóink, ennyi fért szerdai Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben Járóka Sándor és a zenekara muzsikál. Én ezzel búcsúzom mára önöktől, abban a reményben, hogy holnap is találkozunk. A Déli Krónika után várom önöket itt a Magyar Zene Rádiójában. A folytatásban 2 óra után 4 perccel már Gál Zoltán kollégám szól önökhöz. Jön a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánság műsorunk magyar nótákkal, operettekkel és persze örökzöld slágerekkel. Aztán 5 órától Tudod-e még az én nótám a Dankó Rádió hallgatóival és persze Popovics Lászlóval. A szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra. A holnapi viszonthallás.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: A Magyar Mennyegző film stábját látjuk vendégül, kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
2: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
1: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikiválkozik egy-két lépést itt a poron.
3: Két lábórával táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből,
2: úgy táncolt, mint én.
0: Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Gál Andrea köszönti önöket. Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan ahhoz, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyását adja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amit rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáinak megfelelő biztosítása mellett, erről már az ukrán külügyminiszter írta az egyeztetések kapcsán. Andrij Cibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. Nem vizsgálhatják az amerikai hatóságok Donald Trump a családtagjai, valamint a vállalatai korábbi adóügyeit, és eljárást sem indíthatnak ellenük. Ez derül ki a Washingtoni Igazságügyi Minisztérium honlapján megjelent dokumentumból. Az intézkedés a jelenleg folyamatban lévő vizsgálatokra vonatkozik, jövőbeni eljárásokat nem zár ki. Cserébe az amerikai elnök visszavonta az adóhatóság és a pénzügyminisztérium ellen indított 10 milliárd dolláros keresetét, melyeket adókimutatásainak kiszivárogtatása miatt kezdeményezett. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június közepéig több mint 20 ezeren érkeznek a zánkai és az erdélyi táborhelyre. A tavaszi turnusokban ismeretterjesztő előadások, sportprogramok, valamint kulturális, művészeti és hagyományőrző foglalkozások várják a csoportokat. A jelképes mindössze 1000 forintos részvételi díj tartalmazza a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást és a programokat. A honvédelem napja miatt holnap zárva lesznek a toborzó irodák. A katonai pálya iránt érdeklődőket pénteken már a szokásos nyitvatartási időben várják. Május 21-e azért a Magyar Honvédelem napja, mert 1849-ben azon a napon foglalta vissza a Görgei Artúr vezette honvédsereg Budavárát. Megnyílt a Bükki Nemzeti Parkot bemutató tárlata Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. A Föld mélyétől a csillagokig kiállítás megnyitóján a természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkár a biodiverzitás megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Körösi Levente beszélt a hazai erdőgazdálkodásról is, kiemelve, hogy a fakitermelési moratóriumot hirdetnek majd, és felülvizsgálják a szerződéseket, majd kijelölik azokat az erdőterületeket, ahol a későbbiekben nem lehet majd fakitermelést végezni. És végül az időjárásról. Jelenleg országszerte süt a nap, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Egy-egy záporzivatar inkább a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúl, napközben pedig keleten többfelé megerősödik a szél. Jelenleg 20-25 fok közötti a hőmérséklet az országban, éjszaka 5-15, holnap 22-27 fok várható.
0: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
5: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket ezen a szép délutánon itt a Kívánság műsorban. Remélem, van kedvük velünk tölteni a következő 3 órát. A szerkesztő ma is Nemesnéki, a hangmérnök Wolf Attila. Szeretettel köszöntjük a névnapjukat ünneplő Felíciákat és Bernátokat, és azokat, akik május 20-án születtek. Telefonszámunk 061-759-60-71. Várjuk kedves üzeneteiket, és már is hadd idézzek egy nagyon kedves üzenetből. Szeretném meglepni és bátorítani kedves vizsgázó társaimat a megmérettetések alkalmából, bár szomorú dolog, hogy eljött az idő és búcsút kell venni a végzős társaságtól, bízom benne, hogy a közös emlékek örökre megmaradnak. Minden végzős társamnak kitartás, nagyon sok sikert kívánok a vizsgákhoz, utána pedig jöhet a megérdemelt ünneplés. Ezért kérem az Utcára nyílik a csárda ajtó című nótát, amelyet minden tanulótársamnak küldök nagy szeretettel, Damján Szegedről. Nagyon sok sikert kívánunk a vizsgákhoz. Dócs Péter énekel, kísér Tordai Zoltán zenekarral.

Pest Lőrincen özvegy Bernát István nénak születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kívánnak fiai, unokája, a lépcsőházi szomszédok és sok jó barátja. Gazdik Sándorné is ezt a nótát kérte Zérc tündérmajorban keresztlányának Siposné Tégi Erikának, születésnapja alkalmából nagyon sok szeretettel kíván minden jót, jó egészséget, hosszú életet keresztmamája, Szabolcs és az egész család. Medgyasszón rengeteg fehér akácfa most virágzik, ez alkalomból is emlékezik szeretteire Ilonka, Marika és Sanyi. Dömsödi Farkas Bálint énekel, messze van a kicsi falum.

Gyöngyös Tarjánban Gergely Gyulának és Kis Alexandrának házassági évfordulójuk alkalmából szívből gratulál és kíván minden jót kislányuk, testvéreik, párjukkal, keresztlányuk, anya, apa, mama és papa. Kutasi Katalint Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri Lakodalomban a mi utcánkban.

0: sem a fehér alsó szoknyája.
1: Ginder Ferenc hosszú hetényben ma ünneplé 38. születésnapját. Ebből az alkalomból kíván neki erőt, egészséget, sok boldogságot édesanyja, keresztanyja Edith, unokabátyja Gábor és felesége Brigitta, gyermekeik Marceli, Szófia és barátja Zoli. Halász Judit énekel, boldog születésnapot!

Anyukájára, Hikula Elekné és Eres Juliannára, akit 6 éve veszített el, emlékezik szeretettel lánya Judit, Soltikára énekel, a kanyargó Tisza partján.

0: most hallgassunk meg egy üzenetet a rögzítőről.
1: Pocsai Vince vagyok, Máté Szalkáról. Szeretettel köszöntöm a Dankó Rádió valamennyi dolgozóját és valamennyi hallgatóját. Május 20-án ünnepeljük feleségemmel, Pocsai Bolyával, házasságkötésünk 48. évfordulóját. Ebből az alkalomból szeretném köszönteni. Megköszönve neki mindazt a sok jót, azt a örömet, áldást, amivel bearanyozta a 48 éveinket. És a két szám pedig Korda Győrtő, téged tőlem már nem vehetnek el. Köszönöm szépen, szeretettel, Pocsai Vince, Máté Szalka.
0: Nagyon örülök, hogy telefonált, Isten éltesse önöket. Korda György énekel, téged tőlem már nem vehetnek el.

Pásztor Istvánnak Algyőről feleségekért egyik legkedvesebb nótáját, Kolossák Gyulát Jónás Géza zenekara kíséri, Réten, Réten.

Kívánságműsorunkat hallják, egy perc múlva 14:30 lesz. Soltvat kerten dr. Juhász Imréné pap Franciskára emlékezik szerető családja. 6 éve hosszú betegség után veszítették el. Nagyon hiányzik nekik, de elfogadják a megváltoztathatatlant. Szerető férje, fiai, menyei, 3 unokája és 4 dédunokája. Öcsödön Katika férjére emlékezik megismerkedésük 67. évfordulója alkalmából. Emlékezik drága gyermekükre is, aki 5 éve nyugszik a temetőben. Bétót Magdát Lendvai Csócsi Jenő zenekara kíséri. Itt vagy velem.

Szórádi Feliciának névnapi alkalmából barátnője Ágnes küld sok-sok szeretettel egy örökzöldet Karádi Katalintól, a Pátria zenekar kíséri Fáj a szívem, fáj!

Molnárné Anikó Szentesről kért egy nótát Kovács Marika előadásában, kísér ifjabb Sánta Ferenc zenekara, csendesen csak csendesen.

Tapolcáról Bíró Antalnak, sógornője kérte kedves nótáját, és nagyon vidám délutánt kíván neki. Kócsár István ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, Vörös Bort ittam az este.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Danka Rádió összes dolgozóit és hallgatóit. Jenes Lajosné vagyok, Tiszaszőrösről, Jutka. A drága férjem emlékére szeretnék kérni a Kolor Együttestről a Féltelek. Ugyanis 54 éves házasok lennénk 20-án, de sajnos csak egyedül fogom ünnepelni. A jó Isten áldja meg önöket. Nagyon szépen köszönöm, kívánok jó egészséget, és nagyon jó munkát. Gyönyörű nyarat mindnyájuknak, viszont hallásra. Jutka voltam, Tiszaszőrösről.
2: Köszönöm a hívását, Jutka. A legjobbakat kívánjuk önnek. A Kolor Együttes örök zöldslágere következik, Féltelek.

Bocskorné Marikának Imre küldi Mezőkövesdre a következő nótát. Pere Jánost Szalai Antal zenekara kíséri. Minden nótám neked írtam.

Bökönyből Parázsó Tiha miért kérte egyik kedves nótáját, Reményi Sándort, Lakatos Sándor zenekara kíséri. Minek a szőke innékem?

0: Szentendréről Löveiné kérte a következő kedves dalt, melyet Páger Antal énekel, kísér a Balassa együttes. A címe A hangsúly.
1: Az első csókot elfeledni nem lehet, és nem felejtem el a mézes heteket. Mint ifjú férj, ha ránk borult az alkonyat, szavakba öntöttem a boldogságomat.

nem tehetek. Ó, bár csak véget érne a nap, hogy végre, végre, végre, végre ágyba bújhassak. Nem, ez a kérem, ez így volt akkor, na hát így van ez ma is. Az idő igaz, hogy elment felettünk, de semmi nem változott. Tessék, hogy ez unalmas lehet? Ugyan kérem, okos asszony az én feleségem. Egy kis összezördülés, de utána jön a kibékülés. Ugye? Ugye milyen szép? Még egy kis összezördülés, aztán megint egy összezördülés. Na, dekora nem. Tetszik látni, így van ez mi nálunk. Ritka dolog az ilyen, kérem, hogy ennyi év után még most is ugyanazt a dalt éneklem, mint a mézes hetek idején. Szóról szóra ugyanazt, csak a hangsúly változott. A hangsúly csupán.

0: hogy végre ágyba bolyhassak.
1: Hajdú László nézek halomból édesapja kedves nótáját kérte, Szilágyi Sándort Hankó József zenekara kíséri. Nem loptam én életemben.

Szeretném marasztalni önöket a következő órára is, és úgy érzem, csak három dalcímmel ez már sikerül is. Csillag vagy nékem, vén csavargó szívemen, és a könnyű álmot hozzon az éj. Ugye érdemes velünk tartani. A hírekig Berki Péter zenekara játszik.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Kedves hallgatók! A pünkösdi hosszú hétvégén is különleges vendégekkel várjuk önöket műsorunkban. Szombaton Fogarasi András színművésszel, a Pesti Művész Színház igazgatójával fogok beszélgetni. Vasárnap Kótai Mihály ökölvívó világbajnokkal kvaterkázom majd. Pünköst hétfőn pedig Iván Szandra énekes előadó művész lesz műsorunk vendége. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hosszú hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
3: Ha-hó!
4: Hova igyekszel, öcsi?
2: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
4: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
2: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
5: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
2: Utazzon velünk térben és időben.
6: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
2: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Gál Andrea köszönti önöket. Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan ahhoz, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyását adja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához. Lengyelország és Magyarország érdekei egybeesnek, jól lehet politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában. Jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután Magyar Péter miniszterelnökkel tárgyalt. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormányfő választási sikerét és hangsúlyozta, Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország a jövőben közösen képviseli érdekei Brüsszelben és egyéb politikai fórumokon. Lépéseket követel Szlovákiával szemben az Európai Parlament az uniós értékek és a költségvetés védelme érdekében. Az EP képviselők szerint aggasztó a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzetének romlása az országban. Emellett felszólították a szlovák hatóságokat, hogy szüntessék be a háború utáni rendeletek alapján elrendelt kisajátításokat, melyek különösen a szlovákiai magyar kisebbséget érintik. A második világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán. A munkában a hadisírgondozók mellett részt vettek a füzéri hadtörténeti és helytörténeti kör önkéntesei is. A település temetőjében fakeresztekkel jelölték meg a katonasírokat, de azokon név, alakulat vagy haderő nem volt feltüntetve. A maradványok mellett a Magyar Királyi Honvédségnél rendszeresített tárgyak is előkerültek. Ez alapján sikerült azonosítani Nagy Sándor honvédot, aki a 11. zászlóalj katonája volt. Mindnyájukat Hollóházán temetik újra, várhatóan jövőre. Ebolával fertőzött amerikai beteget ápolnak egy berlini kórház speciális elkülönítő részlegén. A férfi a Kongói Demokratikus Köztársaságban fertőződött meg, és fokozott biztonsági intézkedések mellett kezelik. Közben Prágába is érkezik egy amerikai orvos megfigyelésre, ő Ugandában került kapcsolatba ebolás beteggel. A cseh hatóságok szerint a páciensnek egyelőre nincsenek tünetei. Először kapta meg Tajvani szerző a Nemzetközi Booker-díjat. Yang Suang Tzu, tajvani útikönyv című, 1938-ban játszódó regénye, kulináris körutazás a japánok által megszállt Tajvanban, amely a gyarmatosítás, a hatalom és a társadalmi csoportok témáit tekintve szól a szerelemről. Az elismerést évente adják át egy Nagy-Britanniában vagy Írországban megjelent idegen nyelvről lefordított szép irodalmi műnek. És végül az időjárásról. Jelenleg napos az idő az országban, legfeljebb kevés fátyol gomoly felhő zavarhatja a napsütést. Egy-egy zápor zivatar a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon napközben keleten többfelé megerősödik a szél. Most általában 20 és 25 fok közötti a hőmérséklet, éjszaka 5-15 fok közé hűl le a levegő, holnap délután ismét 22-27 fok közé melegszik föl.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Ismét köszöntöm Önöket itt a Kívánság műsorban. Folyamatosan várjuk hívásaikat, kedves üzeneteiket e-mailben a dankoradio@mtva.hu címre, vagy a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán. Pátyról Imre Zsolt volt vele érettségiző, diáktársainak, barátainak küldi az Illés slágerét, Ne gondold!

következő nótát napkorra Istvánnak küldi Éva. Lovai Lászlót Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, bevallom a nagyvilágnak.

0: Kodász Némarika Zalakarosról kérte a következő nótát. Karcagi Nagy Zoltánt Berki Péter zenekara kíséri. Csak-csak-csak az esik nékem keservesen.
1: Csak-csak-csak.

0: megye esték. Vékony deszka, kerítés, az alatt esik jó ölelés. Ölej, babám, ölej, kedvedet, soha se vetem a szeletet.
1: Bajáról Mátyus Nérénke kérte a következő népszerű nótát, Gásváron énekel, Paprika Show.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Képen Jánosnak és feleségének nagy családba házassági évfordulójuk alkalmából szeretnénk a következő dalt, és Képen Jánosnak külön születésnapjára a Csillag vagy nékem című számot Tiszatelekről, apósa, anyósa. Köszönöm.
2: Szeretettel küldjük. Ihász Gábor énekel, Csillag vagy nékem.

Monostori Pálnak felesége kérte egyik legkedvesebb nótáját. Máté Otília és Bősi Szabó László énekel. Kíséri fia Olá Kálmán zenekara. 6 nap óta szól a nóta.

Madarász Katalinra nagyon sok szeretettel emlékezik Mitróné Ilonka, és küldi a dalt mindenkinek, aki szereti a művésznőt. Mi itt a Dankó Rádióban megígértük, hogy mindig kitüntető figyelemmel fogjuk ápolni az emlékét. Szalai Antal zenekara kíséri Fehér Akác, Fehér Akác.

de sose hiba, hogy az asszony ellopta a barátom. Nem tudhatom, hova teszi, vele, aki megkeresi, keresem, de soha meg nem találom. Lejárhatom a lábamat utána, nemon szemmel nem találom hiába. De jó neked, csigabiga, nem eshet meg az a hiba, hogy az asszony beköltözik a házba. Lejárhatom a lábamat utána, nemon szemmel nem találom hiába. De jó neked, csigabiga, nem eshet meg az a hiba, hogy az asszony beköltözik a házba. Csiga legény, nem kesereg, ha az

0: tízes fében csúszok mászok utána. Okos márga csupa pika, nem lehet már semmi hiba, van a lánynak főbérleti lakása. Amikor még szerelmes volt a lányba, vízes fűben csúszok mászok utána. Okos márga csupa pika, nem lehet már semmi hiba, van a lánynak főbérleti lakása.
1: Ijé Zsigmondé Marika nővérének kérte szeretettel a következő dalt. Kósévát Sánta Ferenc zenekara kíséri Vásárhelyi híres promenádon.

21. születésnapja alkalmából Simon Alexának küldi a dalt Simon Margit, Erika, Árpid, Dani, Lacika, Dávidka és Simon Árpád. A 100 fok Celsius együttest halljuk. Boldog születésnapot!

Varga Kálmán Tapolcáról feleségének, Icukának küldi. Sok szeretettel ezt a nótát. Tiszai Magdát Olá Kálmán zenekara kíséri. Imádság már az is.

Csaba Ingridnek édesanyja küldi a következő dalt Békés Csabáról. Dóri Józsefet Boros Lajos zenekara kíséri. Kék a szemed, mint az ég.

Cifra fodrosban ruhád, a kapuban várok rád egy valamban. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz. De ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet egy valamban. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz. De ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet egy valamban. Megmaradt az eszem is.

Mákozdra öcsének Sándornak küldi Piroska, sok szeretettel a következő dalt. Kozma Irént a Dankó Pista zenekar kíséri. Volt ez jobb is, lesz is még.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Én vagyok Kecskemétről, a Volt egyszer egy vadnyugat című filmnek a betét dalát szeretném meghallgatni. Köszönöm.
2: Köszönöm a hívását. Hankó József prímást halljuk, zongorán Tarnai Kis László játszik.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Vámos Pérsről kérte a következő nótát Karajos Péterné, Takács Béla az előadó, piros csizma kopogós.

piros csizma kopogós, ez a csárdás ropogós, az angyalát. Aki a bort, a muzsikát megveti, bánatát az soha el nem felejti. Piros csizma kopogós, ez a csárdás ropogós, az angyalát. Rés sarkantyún pengetem, szőke lány, a kedvesem, az angyalát.

0: boldogságát hiába is keresi. Résarkantyún pengetem, szőke lány, a kedvesem, az angyalát, aki a lányt megcsókolni nem meri. Boldogságát hiába is keresi. Résarkantyún pengetem, szőke lány, a kedvesem, az angyalát.
1: Albert Irsáról Gyabronka Vincéné kérte a következő nótát Gránát Zsuzsa előadásában. Hova repülsz, fecskemadár?

Az egyik legvidámabb nótával kezdjük majd műsorunk következő óráját. Elhangzik a Julcsa, aki megyen a piacra, személyes kedvencem is, de aztán játsszuk Jákó Verától a Szabad-e így szeretni azt, aki már a másé című nótát is, és Kovács Erzsitől egy klasszikus örökzöldet, a Donátúton. A hírekig Tordai Zoltán zenekara játszik.

0: Műsorajánló.
1: Jaj, de magos ég, a csillagos ég.
2: Két éve áprilisban volt a Dankó Rádió élő népzenei stúdiókoncert sorozatának vendége a Magyar Banda, kikre akkoriban figyelt fel a nagy közönség. Az azóta talán az egyik legnépszerűbb, legismertebb zenekar, melynek tagjai mind népzenészek, de muzsikájuk gyakran inspirálódik a popkultúra elemeiből. Dankó Rádió beli koncertjét május 23-án délelőtt 10 óra 4 perctől hallhatják újra. Tartsanak velünk, hallgassák meg a Magyar Banda két évvel ezelőtti koncertjét.
1: Jaj, te magos ég, majd kiderülsz még.
3: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Duna napok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Erős Európához, erős közép-európai régióra van szükség. Ezt a miniszterelnök hangsúlyozta, miután lengyel kollégájával Donald Tuskkal tárgyalt Varsóban. Magyar Péter úgy fogalmazott, ahhoz, hogy Európa visszanyerje a régi erejét, versenyképes, önmagára büszke, egymással együttműködő államokból álló közép-európai régióra van szükség. Magyar Péter budapesti látogatásra hívta június végére a lengyel miniszterelnököt, valamint a cseh és a szlovák kormányfőket is szívesen látná Magyarországon. Lengyelország és Magyarország érdekei egybeesnek, jó lehet politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában. Jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután Magyar Péterrel tárgyalt. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormányfő választási sikerét, és hangsúlyozta, Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország közösen képviseli majd érdekeit Brüsszelben és egyéb politikai fórumokon. Megnyílt az út az Ukrajnának szánt uniós hitelprogram előtt, miután az Európai Bizottság aláírta az erről szóló egyetértési megállapodást. A támogatás első 3,2 milliárd eurós részletét várhatóan 2026 második negyedévében folyósítják, ha Ukrajna teljesíti a vállalt feltételeket. A megállapodás a többi között korrupció ellenes intézkedéseket, gazdasági reformokat és az államháztartás megerősítését írja elő Kijev számára. Kijevnek csak akkor kell visszafizetnie a hitelt, ha Oroszország kártérítést fizet az ukrajnai károkért. Az ukrán mezőgazdasági termékek Magyarországra hozatalának tiltását várja a kormánytól a Mi Hazánk. Dózs Dávid a párt alelnöke szerint megszűnt az a veszélyhelyzeti rendelet, amely korábban nem engedélyezte az ukrán agrártermékek importját. A politikus úgy fogalmazott, az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar gazdák áruira. A Mi Hazánk szerint az olcsó ukrán gabona és a nemzetközi túlkínálat jelentősen rontja a magyar termelők piaci helyzetét. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A PNG-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni vagy érvényesíteni. Megnyílt a Bükki Nemzeti Parkot bemutató tárlata a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. A Föld mélyétől a Csillagokig című kiállítás megnyitóján a természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkár a biodiverzitás megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Körösi Levente beszélt a hazai erdőgazdálkodásról is, kiemelve, hogy fakitermelési moratóriumot hirdetnek majd, felülvizsgálják a szerződéseket, és kijelölik azokat az erdőterületeket, ahol a későbbiekben nem lehet majd fakitermelést végezni. És végül az időjárásról. Országszerte süt a nap még, legfeljebb kevés fátyú gomoly felhő zavarhatja a napsütést, egy-egy záporzivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon, napközben pedig keleten is több felé megerősödik a szél. Éjszaka 5-15, holnap délután 22-27 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, a pontos idő 16 óra 4 perc.
0: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
5: Köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat is. Megyünk tovább az egyik legvidámabb nótával. Medvegyné Kati mezőtúrról kérte, Rezsnák Miklóst Sárközi Béla zenekara kíséri, Julcsa, ha kimegyen a piacra.

kimegyen a piacra. Kis kosarát a karjára felakassza, lesz is abba zsanna van nagy csokoládé. Ej, Julcsa, sose leszek a magát.

0: magamnak, sose leszek a magáé. És sejem szoknya, ott kolony, meg hajpomádé. Hey, Julcsa, sose leszek a magáé.
1: Gyöngyös Tarjánban Felföldi Hadna Rózának névnapja alkalmából, Gergely Dorinának 11. születésnapja alkalmából nagyon sok örömet, boldogságot, egészséget kíván Piri mama, Tibi tata, Dédi mama, Dédi papa, szülei és keresztszülei, Wolf Kati énekel, Vugdala.

0: eső nagy a sár, az én rózsám hazavár, hazavár. Még a szeme is nevet, ha megölel engemet, de engem. Csókot is át izibe, de nem érem egyelben, ha még egyet kis galambon cserébe. Így cseréljük reggelig, reggeltől meg estelig egy végben. Csókot is át izibe, de nem érem egyelbe, ha még egyet kis galambon cserébe. Így cseréljük reggelig, reggeltől meg estelig egy végben. Hol az eső meg a hó, csókolózni csoda jó, csoda jó. Holond, aki nem teszik, kivált, hogy ha szeretik, ha szeretik. Mert a csókból sose sok, tanítják az okosok, még az ismert csókért csókjár cserébe. Ezért, aki szeretik, kivált, hogy ha tehetik cseréjjel. Mert a csókból sose sok, tanítják az okosok, míg az ismert csókért csókjár cserébe. Ezért, aki szeretik, kivált, hogy ha tehetik cseréjjel.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm Önöket. Egyik hajnali dalcsokorban hallottam egy nagyon szép nótát Jákob Erától. Szeretném újból meghallgatni. Címe: Szabad-e azt szeretni, aki már a másé? Nagyon szépen köszönöm, viszonthallásra!
3: Örülök, hogy felfedezte ezt a nótát, és szívesen játsszuk. Jákó Verát, Magyar Imre zenekara kíséri.

A következő koncertfelvételt Varga János Sárbogárdról kérte. Benne hallhatjuk Budai Beatrix, Vörös Edit, Kalina Enikő, Domoszlai Sándor és Dózs Péter énekét kísér Lakatos Miklós zenekara. Jó estét kívánok!

A következőt Alta a Dankó család tagjainak sok szeretettel küldi, és jó egészséget kíván Szalainé Éva. Kós János énekel, Nyírfák.

Magdinak Kulcson vidám napot kíván Marika Maglódról, Szigeti Fercsé énekel, Tordai Zoltán zenekara kíséri, Lámpafény.

marad némán csendesen, nem síratja őt meg senki sem, nem kérdezik, merre jár szegény,

Mucsányiné Piroskának szomszédasszonya kérte közös kedvenc dalukat. Pintér Györgyit Radics József zenekara kíséri, hallod-e nótás füttyös szép madár?

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Kis Istvánné, Marika vagyok Méráról. Jevicki Györgynének Miskolc Martin telepre szeretnék kérni egy számot 60-i Kis Gyöngyitől a Van egy ház a Tiszaparton című dalt, és kívánok neki ezzel a dallal nagyon jó egészséget, mielőbbi gyógyulást. Köszönöm szépen, viszont hallásra!
2: Szeretettel adjuk át 60-i Kis Gyöngyit, Lakatos Mihály zenekara kíséri Van egy ház a Tiszaparton.

0: május elsején.
1: Tatára Cseszregi Bálinnénak testvére küldi kedvenc nótáját, Zalatót Erzsébet énekel, Berki László zenekara kíséretével, leszakítják a rózsát a szagáért.

Marosi Dezsőné soproni hallgatónk, nagy kedvelője a muzsikás együttesnek, bármit szívesen hall tőlük. Most következzék a lassú csárdás és szapora.

Szív küldi szívnek szívesen, a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 2:43. Dinyó Noéminek nagymamája küldi szentesre a következő slágert a Dollyroltól, Star volt Lollipop.

Mezei Károlyné Ebesről édesanyja kedvenc nótáját kérte. Márkus Ilonát Sárközi József zenekara kíséri. Kéket nyílik a tavasz, ne felejts.

Jós Károlyné Salgó Tarjánból kérte a következő nótát. Újvári Marikát Berki Péter zenekara kíséri, Édesanyám lelkem.

egyszerre testvérének Füzesiné Beátának szeretettel küldi a következő dalt Margó. Lovas Lajos ifjabb magyar Imre zenekara kíséri, Rózsák, gyöngyvirágok.

0: ifjúság, gyöngyvirágok, késő lesz már akkor sírni. Egy jó kurjantással át is lehet őket hívni. Rózsák, gyöngyvirágok, késő lesz már akkor sírni.
1: Kedves hallgatóink, ennyi jó zene fért a mai kívánságműsorba, aztán majd holnap innen folytatjuk kettőkor. A hírek után Popovics László várja önöket, aki ma Andrással beszélget, aki szívesen osztja meg több évtizedes történeteit. Élmény hallgatni, ezt mondta nekem Popovics Laci, és ajánlom is figyelmükbe. A kívánságműsort Nemesnéki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok, szép estét kívánok önöknek. Hallgassuk Lakatos Miklós zenekarát. Viszont hallásra!

0: műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője, Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar munkákat, örökzöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
3: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak. Ne nyomozzon tovább. Ha-hó!
4: Ha-hó!
5: Hova igyekszel, öcsi?
3: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
5: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
3: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
6: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
3: Utazzon velünk térben és időben.
7: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
3: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az öt hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
9: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról is, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan ahhoz, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyását adja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, melyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáinak megfelelő biztosítása mellett. Erről már az ukrán külügyminiszter írt az egyeztetések kapcsán. Andrei Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a Szlovák Alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, melyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Beneš dekrétumokon alapuló az ott élő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó földelkobzásokat. A közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter Varsóban, miután tárgyalt a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Vitézy Dávid lengyel kollégájával a vasúti és légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg. Közösen szeretnék elérni azt is, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. Ókovács Szilveszter vezetői megbízásának azonnali felfüggesztését kéri a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztertől. A szervezet szerint a Magyar Állami Operaház főigazgatója semmilyen együttműködést nem alakított ki az egyetemekkel, az operaházban személyes indítatású elbocsátások zajlanak, és a vezetőség alkotó idegen atmoszférát teremtett az intézményben az elmúlt másfél évtized alatt. Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját országszerte több száz helyszínen. A program idei nagykövete, Mautár Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok és kiállítóhelyek. A részletes programkínálat június 2-ától lesz elérhető a rendezvény hivatalos honlapján. Folytatódik a napos fátyolfelhős idő, egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Többfelé megerősödik a szél, hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok, itt a Dankó Rádió, benne pedig kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Várjuk a jelentkezésüket egyrészt az üzenetrögzítőnkre délutánonként 061-759-60-71-es. Mondják fel az üzenetrögzítőre a nevüket, a telefonszámukat és azt, hogy ebben a műsorban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban szeretnének szerepelni. Vagy jelentkezzenek e-mailben, az e-mail címünk dankoradio@mtva.hu.
1: Írassák be, Andrés parációkának semmit nem kell fizetni, mert hanem kellett volna 2 méter fát vinni, egy bárány, egy tyúkot, libát, mindenből kellett volna krumplit.
0: Egy 91 esztendős úriemberhez látogatunk Dunaújvárosba, úgy hívják, hogy András. Az ő kedvencei jönnek itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

meg az öreg apánk szidja is a bolondos népséget. Egyszer tán észretés vége lesz a fura betegségnek. Észretér véget ér, elfogy a szeretet.

0: Dankó Rádió. A Tiszatónál FM 105,2. A magyar zene rádiója.
1: Jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm, András Popovics László, Dankó Rádió. Jó napot!
1: Szép jó napot kívánok én is önnek.
2: Mindig olyan nyugodt hangja van Andrásnak. Ezt hogy csinálja?
1: Úgyhogy például cukorkát szopogatok, amíg megvan eukaliptusz és egy kis mentol. Most direkt, hogy tudjak jól beszélni önnel, ezért hát székely huncutságból egyet elszoptam. Még kicsi van a számból, azt mindjárt kiveszem.
2: És akkor ezáltal jobban pörög a nyelve?
1: Nem a nyelvem, a torkom. Mindig van lerakódás, mert ezelőtt 45-50 évvel a magas láz miatt két légzőizom összetapadt. És a jobb tüdőm, hát a vitál kapacitása nagyon kevés. De mindig mélyre van egy kis ilyen, tehát méri a véroxigén szintjét és a pulzus, hogy megfelele, mindig ellenőrzöm. És azt szerint veszek be, hát ilyesmit, szóval tudom kezelni magamat, úgy, mint a prostata nagyobbodást. Azt is tudom kezelni 45-50 évvel szintén, hogy nem kellett még egyszer se katéterrel elvenni a vizeletet.
2: Értem, tehát ha most jól számolom, akkor ez a magas láz, ami ezt a tüdő problémát okozta, ez nagyjából akkor ilyen 50 éves környékén, 50 éves igen. lehetett, amikor megtörtént.
1: Igen, 45-50, igen, olyasmi volt.
2: Uh-huh. Milyen magas láz volt ez, és meddig tartott, hogy ilyen szövődményei lettek?
1: Én nem akartam orvoshoz menni, azt hittem, hogy olyan erőbe voltam, hát én beteg nem lehetek. És amikor nem tudtam felmenni a második emeletre, hogy nézzem meg, hogy mit csinál a diáksereg, állj meg vándor, gyerünk orvoshoz, magas láz, és mondta az orvos is a vágyulat, későre jött, és küldött, aztán a tüdőgyógyászatra ott megforgattak alaposan, itattak velem ilyen kontraszt anyagot, feltöltötték a hörgőket, és akkor látták, hogy ez a helyzet. Akkor elmentem egy barátomhoz, az is röntgenorvos volt, nem mondom, denge, te is nézd meg, hogy milyen, azt mondja, igazuk volt, azt mondja a tüdőgyógyászatnak, mert tényleg a jobb tüdőd, azt mondja, alig működik.
2: Tehát akkor nem érdemes várni, hanem el kell menni, hogyha az embernek így érzi, hogy komolyabb problémája van.
1: Nem kell
2: erősködni, igen. Akkor ezek szerint, igen. Hát van, amikor ezt nehéz így betartani, megértem. András, kellemesebb témákról is fogunk beszélni, de természetesen beszélhetünk hasonló jellegű dolgokról is. Mindez attól függ, hogy milyen nótákat, milyen dalokat választ. András kedvenceit fogjuk meghallgatni itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az én nótám című műsorban.

hegedű szó száll az éjben, ugyan bizony kihúzatja. Ki az, aki bár

0: Újra itt leszek, viszlek a karomba, édes gyöngyvirágom, én már alig várom, hogy az enyém lehet végre.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Andrással beszélgetek, Sárdi János és a Rózsalevél című felvétel forog hamarosan. Mindjárt elmondja András, hogy miért, hogy kedves a szívének ez a felvétel.
2: Én onnan kezdem, hogy amikor második gimnazista voltam 47-ben, a ferencrendi szerzeteseknél laktunk az unokatestvérem is, ugyancsak 34-es volt együtt, tehát szomszédok voltunk odahaza, az édesapja kantor tanító volt, és nagybátyám pedig ferencrendi szerzetes, aki 99 éves korában volt meg, és mindig a sírjára is viszek neki virágot a keményfalvi temetőbe, de édesapám még mondta, hogy édesapám mondta, hogy András sógor, írassák be Andrist, már én vagyok, ugye? Írassák be barátfiókának, és akkor nem kell semmit fizetni. És édesapám egy kicsit gondolkodik, és azt mondja, hogy tudod mit, János, mert ő tegezte, hogy János bátyám 18-as volt, ő pedig 1897-ben született, és az idős mindig ugye tegezi a, nem csak a rokonokat, hanem mindenkit tegez. Azt mondja, igen, hogy írassák be Andrist barátfiókának, semmit nem kell fizetni, mert hanem kellett volna 2 méter fát vinni, egy bárány, egy mondjuk egy tyúkot, libát, mindenből kellett volna krumplit, ilyesmit. És azt mondja édesapám nagy lassan, hogy én azt mondja, titeket nem akarlak becsapni, mert Andris bú soha nem lesz fa. Hát, elmondom, hogy miért. Édesapám, mert édesapám még egyszer nyilatkozott így, hogy belőle nem lesz fa. Mikor leérettségiztem, most anyámnak mondtam, na megyek felvételizni erdőmérnökére az unokatestvéremmel együtt, elkészültünk, és megyünk. Azt mondja a mostohanyám, nem mész sehova, nekünk itt munkaerő kell, itthon maradsz, itt dolgozol. És utána jött a pap, és azt mondja, hogy menjek el, ott nem kell fizetni, hát a pap nevelébe Gyulafehérváron.
1: Igen.
2: És édesapám, mikor elmegy, azt mondja, na, mit akarta a plebános úr? Mondom neki, hogy menjek, azt mondom, mert azt mondja, nem muszáj felszenteltessem magamot, mehetek másfelé, lehet utána menni, azt mondja, és menjek nyugodtan oda. Lehet, hogy még egyes vizsgáimat is elismeri, nem a marxizmusra gondol. és aztán észrevettem, hogy édesapám mit figyelt meg. A műhelyben, hogy dolgozott, megint ez rosszalkodik ez a sok fiú, egy 75 éves tanítvány. De kikapcsoltam. Na és azt mondja, hogy az ablaka pontosan a kükülőre nézett, és látta, hogy ezek a kölykök, mi úgy 10-11 évesek voltunk, hát ott ülünk sokáig a lombos fűszfákon, égerfák, amikor borították a kertünkön, a kükülő jobb partja a kertünk volt, vagy 100 méteren.
1: Igen.
2: És előtte sarkon volt egy gát, felvetítette a vizet, és egy nagy kendertábla volt ott minden évben, mert ott volt, ez volt a lányoknak a kabinja. Oda mentek be a kenderbe, levetkőztek egy kombinéra, hát nem volt ott annyi, nem volt speciális fürdőruha. És akkor fürdgettek, és mi olyan szépeknek láttunk, ahogy előre úsztak a kora, a nyakukba volt a kombinék, úgy is szépek voltak, a háttal úsztak, akkor is szépek, hát sokáig maradtunk a fán, és édesapám észrevette. És láttam, hogy jön édesapám hátra a kertbe, mondom a fiúknak, hogy szálljunk le, mondom, már édesapám jön. Édesapám jött, na, ti nem fürödtök? Nem. Mondjuk, itt jó, jó itt játszani, füves terület, árnyék is van, minden. És aztán
1: lebuktak.
2: Ezért mondta, hogy ebből a fiú nem lesz pap. Úgyhogy utána aztán jött egy nagyon szép, az egyik unoka nővére ment férhez.
1: András, javaslom, hogy ne csapjunk bele egy másik történetbe, hiszen ennek a történetnek itt volt a végszava, és ide passzol a dal, hiszen a felvétel, amit forgatunk, az volt az ötletadó, vagyis erről jutott eszébe ez a régi történet, Rózsalevél. Na, ezt hallgatjuk meg most. András kérésére, természetesen Sárdi János előadásában, itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. A következő felvétel kapcsán is Erdélyországban fogunk járni András jóvoltából. Zúg a fenyves a Hargitán. Na, milyen régi emlékek jönnek elő, amikor ezt a dalt hallja?
1: Ajaj, hát tudja, annak idején onnan hordtuk a Hargita alól az erdőből a fát, mert volt bükkfa, aztán magasabbra egy nyírfa, aztán gyertyánfa, és aztán jöttek a fenyők így a Hargita oldalába.
0: Igen.
1: És a szerszámfákat is onnan hoztuk. A löcsnek valót, se a rúdaknak valót, minden, oda nyírfa kellett. És aztán mindig oda mentünk, aztán volt, amikor jól megvert az eső, de édesapám mindig azt mondta, hogy nyáron azt mondja, soha nem szabad letenni az újjast. Ez a téli kabát volt, amit ugye szőttek, fontak, nyírták a jókat, és abból készítették nekünk a ruhát. És aztán oda mentünk, hát a Hargita volt, mert azt mondja, hogy neki is a nagyapja azt mondta, hogy nyáron mindig magaddal vitt az újast, télen nem muszáj felvett. Ha persze, hogy télen felveszi az ember, mert ott hidegek voltak, nem így, ahogy mostanában, hogy alig van tél, vagy nincs tél.
0: Igen.
1: No, hát ezért aztán mondom, hogy kiválogattuk, megkötöttük az ökröket, vagy ha tehenekkel mentünk, aztán azért, mert ez egy kicsit olyan, a 17 falusi úgy hívták ott a Hargita alatt, ez a nyíres. És a direkt olyan, nem kellett összeeszkábálni a lőcsöt, hanem meg volt ott a formája. Úgy jártunk, megkötöttük az állatokat, s mentünk, s keresgéltük, s azokat vágtuk ki, ugye egy-kettőre ilyen fűrésszel. Úgy hívtuk, hogy harcsafűrész, ez az átvágó fűrész, vagy hogy hívják itt, nem tudom pontosan. Na.
0: Uh-huh.
1: És aztán hát estére pedig volt, amikor szénát vagy füvet kaszáltunk, a szénabogják tövében leültünk, és akkor nagyokat énekeltünk a bírókkal, mert édesanyám az volt bíró, vagy 5-6-on, és akkor visszaverte az erdő a
0: hangot,
1: uh-huh. A hangot, az éneket, és akkor, mikor hazamentünk, mondta most a anyám, hogy hallottam, hogy szépen énekeltetek, hogy itthon voltatok, azt mondja, a sevőkök meg a bírók, azt mondja. Na hát ez így zúgott.
0: Így van, ezt akartam mondani, hogy nem a szél miatt zúgott, hanem az ének hangjuk miatt.
1: Na igen, akkor... csak még...
0: Igen? Igen? Mondja csak.
1: Csak még annyit akartam mondani, hogy a Facebookon kaptam ott az egyik unoka húgomtól egy élete olyanokat, hogy itt télen a Hargita, és ahogy mennek fel a szának, csilingelnek, várják az utasok lent, és akkor énekelve mennek felfelé. Ja Istenem, mondom, milyen jó volna oda most elhelyezkedni, és engem is felvinnének a Hargitát.
0: És eszébe jut ez a régi szép emlék, amit most elmesélt nekünk. Na akkor hadd zúgjon, jó? Zúg a fenyves a Hargitán. András kérésére forog itt a Dankó Rádióban.

0: a Besodrom felvétele hangzott el. A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balog Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
2: Kedves hallgatók! A pünkösdi hosszú hétvégén is különleges vendégekkel várjuk önöket műsorunkban. Szombaton Fogarasi András színművésszel, a Pesti Művészszínház igazgatójával fogok beszélgetni. Vasárnap Kótai Mihály ökölvívó világbajnokkal kvaterkázom majd. Pünköst hétfőn pedig Iván Szandra énekes előadó művész lesz műsorunk vendége. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hosszú hétvégén is.
1: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Erős Európához erős közép-európai régióra van szükség. Ezt a miniszterelnök hangsúlyozta, miután lengyel kollégájával Donald Tuskkal tárgyalt Varsóban. Magyar Péter úgy fogalmazott, ahhoz, hogy Európa visszanyerje a régi erejét, versenyképes, önmagára büszke, egymással együttműködő államokból álló közép-európai régióra van szükség. Magyar Péter budapesti látogatásra hívta a június végére a lengyel miniszterelnököt, valamint a cseh és a szlovák kormányfőket is szívesen látná Magyarországon. Lengyelország és Magyarország érdekei egybeesnek, jól lehet, politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormány főválasztási sikerét, és hangsúlyozta, Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország közösen képviseli majd érdekeit Brüsszelben és egyéb politikai fórumokon. Nem haladnak jól a tárgyalások a MOL és a szerb kormány között a NIS olajvállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról, közölte a szerb elnök. Alekszandar Vučić úgy fogalmazott, nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy a május 22-i határidőig sikerül megállapodást kötni. A vita egyik legfontosabb kérdése a pancsovai kőolajfinomító teljes kapacitású működésének megőrzése, ami Szerbia számára alapvető feltétel. Az Egyesült Államok korábban szankciókat vezetett be a szerb olajvállalat ellen az orosz többségi tulajdon miatt, és május 22-ig adott haladékot az intézkedés életbelépése előtt. Az Orbán rendszerrel szembeni magyarországi ellenállás tapasztalatairól rendeztek

0: konferenciát Brüsszelben. A 16 év magyar ellenállás című esemény résztvevői a független média, a civil szervezetek és az önkormányzatok szerepét, valamint a rendszer meggyengülésének okait vitatták meg. Jávor Benedek, Budapest Európai Uniós képviseletének vezetője szerint a gazdasági válságok, az uniós források csökkenése és a társadalmi ellenállás együtt gyengítették meg a Fidesz rendszerét. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget és a Fesztivál Önkéntes Központ. A programban résztvevő fiatalok a fesztivál lebonyolításában segíthetnek majd, miközben kommunikációs és konfliktuskezelési készségeket is tanulnak. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. Jelentkezni a hellonext.hu oldalon lehet május 31-éig. Megnyílt a Bükki Nemzeti Parkot bemutató tárlat a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. A Föld mélyétől a csillagokig című kiállítás megnyitóján a természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkár a biodiverzitás megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Körösi Levente beszélt a hazai erdőgazdálkodásról is, kiemelve, hogy fakitermelési moratóriumot hirdettek majd, és felülvizsgálják a szerződéseket. Folytatódik a napos fátyolfelhős idő, egy-egy zápor zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken lehet. Hajnaltól a Dunántúlon napközben keleten is megélénkül a szél. Hajnalban 5-15 fok várható.
1: Túl az operencián. A Dankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az Operencián. A házigazda Egri József.

0: Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes szerda estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként ifjabb Johann Strauss Bécsi Vér című operettjéből Gencsi Sári énekelte a Szerelmes Levél című dalt. Tartsanak velünk ma is! Ezen a héten műsorunk fókuszában Lehár Ferenc a Mosolyországa című operettjével ismertetjük meg Önöket. De mielőtt mesélnénk róla, következzen Juhász Levente, Mikszáth Kálmán, Szente Vajk és Galambos Attila Beszélő Köntös című musicaljéből a Nincs Tovább című dal Orth Péter előadásában. Ezt követően pedig Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből csendül fel a Szent Habakuk Mi van velem című dal Fisül Mónika és Boncsér Gergely előadásában. Kísér Bangó János és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!
1: Mégis nagy ember!
2: Rossz ember!
3: Két szíve van.

túl az Operencián, a Dankó Rádióban. Otto Schneidereit Lehár című könyvében olvasható, hogy Richard Tauber volt az, aki rábírta Lehárt a Mosolyországon megkomponálására. Meglátta nálam a sárga kabát partitúráját, elmélyedt benne, s közölte, hogy feltétlenül énekelni kíván ebben az operetben, mondta Lehár Ferenc. Herz és Löhner szövegkönyvírók készek voltak a könyv átdolgozására, s a közel 70 éves Viktor Leon áldását adta rá. Lehár Ferenc sokszor elmondta, hogy Tauberi az a hang, amelyet komponálás közben hall. Most pedig következzen ebből a nagyszerű operetből Mi és Feri kettőse. Énekel Kalmár Magda és Bende Zsolt. Túl az Operencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Richard Tauber azzal hálálta meg Lehár Ferencnek a szerepet, hogy egyazon este többször is előadta, ráadásul különböző felfogásokban, más-más hangulatot keltve a darab slágerét. Idézte emlékeit Kurt Pahlen, osztrák zenetudós, 1975-ben megjelent könyvében. Közösen döntötték el azt is, hogy az operettet a berlini Metropol Teaterben mutatják be először a közönségnek, hiszen a Friderika nem sokkal korábbi bemutatója után nagyszerű benyomásuk van róla. Nekem, mint előadó művésznek, valóságos ünnep volt, amikor újra beléphettem a Metropol Színházba, hogy harcostársaimmal együtt előkészítsem az új művem premierjét. A világ semmelyik színházában nem találkoztam ehhez fogható áldozatkész szeretettel, rendíthetetlen energiával, mely csak egyre törekszik, hogy a lehető legjobbat hozza létre. Remek direktorok, remek művészek, remek város. Boldog zeneszerző, aki így nyilatkozhat ősbemutatója színházáról. Olvasható Otto Schneiderejt Lehár című könyvében. Most pedig következzen az operettből a Barackvirágdal, Simándi József előadásában. Danko Rádió.

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Lehár Ferenc a Mosolyországa című operettjének ősbemutatója 1929. október 10-én volt Berlinben, a Metropol Teáterben. Olyan kiváló művészekkel, mint Vera Schwartz, Richard Tauber, Kürti Hella és Willi Stettner, amely nem csak a közönség, de a sajtó elismerését is kivívta. Most a korabeli lapokból idézek. Lehár a jelenkor operett szerzőinek legboldogabbika, sikert sikerre halmoz. Akár vidám, akár szentimentális, akár tartózkodó, akár ízléstelen, mindenkor utat talál a hallgatóság szívéhez. Nagy énekesek, akik akár csak ő, a közönség kedvencei, teljes erőbedobással küzdenek műveiért, segítenek alakjait népszerűsíteni. Elvégre a Mosoly

0: kedves hallgatóink! Most Szakácsi Sándor, Jászai Mari díjas és Őze Lajos díjas színészre emlékezünk tisztelettel születésének évfordulóján, aki 1952. május 20-án született Budapesten. 1974-ben diplomázott a Színház és Filmművészeti Főiskolán Várkonyi Zoltán osztályában. Ezt követően a Szolnoki Szigligeti Színházhoz szerződött. 1975-től a Vígszínház, majd 1987-től a József Attila Színház társulatát erősítette. 1989-től pedig szabadúszóként folytatta pályáját. 1992-ben csatlakozott a Nemzeti Színházhoz, amely ma Pesti Magyar Színház néven működik. Szakácsi Sándor vendégművészként játszott a Rock Színház, a Szabadtér Színház, az Új Színház, a Gyulai Várszínház és az Esztergomi Várszínház produkcióiban is. Otthonosan mozgott a prózai művektől a zenés darabokig, a stúdiódaraboktól a nagy színpadig. Színházi szerepei mellett számos televíziós filmben, tévéjátékban is kiemelkedőt alakított, csak úgy, mint szinkron színészként. Szakácsi Sándor 2007. március 7-én csatlakozott az Égi Társulathoz. Most pedig következzen Fényes Szabolcs a Királyi Szélhámos című daljátékából, az Oszkár című dal. Énekel Bánsági Ildikó és Szakácsi Sándor. Túl az óperencián.
1: Az a szép, hogy buta szemed csak is engem lát.
2: Bevallom, hogy tetszik nékem huncut pofikád.
1: Kell ezt, hogy miért, ha sajnos nem tudom.
2: Mondjad el hát, Maseri, most itt az alkalom.

0: Zenés színházi kalandozások. Túl az Operencián, a Dankó Rádióban.
1: Jaj, hölgyeim és uraim, nagyon hosszú volt az éjszaka, alig állok a lábam. Na fiúk, csapjunk bele! Jó van, na olyan másnaposan. Ácsi! Mert hajnal csillag fenn az égen,

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Lévai Szilveszter és Mihály Kunce Rebecca című musicaljét pénteken, szombaton és vasárnap is láthatják az Erkel Színházban Béres Attila rendezésében. A Rebecca musical látványos díszletekkel, magával ragadó zenékkel és lélegzet elállító érzelmekkel vár minden nézőt. Jó szórakozást kívánunk! Most pedig következzen a musicalből az Úgy kísért a jégmosoly című dal. Énekel Berecki Zoltán. Jó rádiózást!

0: az egyik szeretője, a saját unokatestvére, Jack Favell volt.
1: Én ismerem Favelt. Itt járt, amikor Londonban voltál.
0: Miért nem mondtad eddig?
1: Nem akartam, hogy ez is Rebekára emlékeztessen.
0: Hogy Rebekára emlékeztessen? Hiszen mindenről csak...

és lejöttem a csónakházba. Ám ide lenn, Rebeka maga volt, unottan ágyán elhevert, és a hanveder már tele csikkel ott a padlón.

meglöktem én. Ő meghagyott, szóval nem mozdult, néma volt. De jó ég, a fejét ütötte meg, és már halott volt.

kedves hallgatóink, Túl az Operencián című műsorunkat Kálmán Imre muzsikájával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Ezen a héten műsorunk középpontjában Lehár Ferenc a Mosolyországa című operettje áll. Hamarosan híreket mondunk. Majd jön a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: 11-én ismét felcsendültek a legszebb operett melódiák, legkedvesebb magyar nótáink, örökzöld slágerek és vérpesdítő cigánydalok. Én Budai Beatrix vagyok, és örömmel hozom el önöknek szentendrei előadásunk legjobb pillanatait, ahol a hangulat olyan fergeteges volt, hogy a közönség soraiból többen táncra is perdültek, amikor Rigó Mónika pörgős dalaival szórakoztatta a vendégeket. Tardai Kis László a tőle megszokott humoros összekötő szöveg és szeretettel nyújtotta át nótacsokrait, míg Lukács Anita operett primadonna káprázatos hangjával varázsolta el a hallgatóságot. A kíséretről a Magyar Nemzeti Cigányzenekar szólistáiból alakult kamarazenekar gondoskodott, élükön Johann János főprímással. Tartsanak velem tehát most hétvégén, május 24-én, Pünkösd vasárnapján a Dankó Extrában, és hogy mi az, ami biztosan nem marad ki ebből a műsorból, természetesen felcsendül majd a Piros Pünkös napján Imádkoztam érted című klasszikus magyar nóta. Találkozzunk tehát most vasárnap, május 24-én, 11 óra után 4 perccel a Dankó Extrában. Várom önöket!
1: A Magyar Menyegző film stábját látjuk vendégül, kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
2: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
1: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikívánkozik egy-két lépést itt a poron.
3: Két lábon állva táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből, mint egy nap jelenet.
2: Úgy táncom, mint én.
4: Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
5: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy megvédje szuverenitását, a területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyását adja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a szlovák alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, amelyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Benes dekrétumokon alapuló, az ott érő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó föld elkobzásokat. Nem haladnak jól a tárgyalások a MOL és a szerb kormány között a NIS olajvállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról, közölte a szerb elnök. Alekszandar Vučić úgy fogalmazott, nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy a május 22-i határidőig sikerül megállapodást kötni. A vita egyik legfontosabb kérdése a pancsovai kőolajfinomító teljes kapacitású működésének megőrzése, ami Szerbia számára alapvető feltétel. Az Egyesült Államok korábban szankciókat vezetett be a szerb olajvállalat ellen, és május 22-éig adott haladékot az intézkedés életbe lépése előtt. A második világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán. A munkában a hadisír gondozók mellett részt vettek a füzéri hadtörténeti és helytörténeti kör önkéntesei is. A település temetőjében több fakereszttel jelöltek meg katonasírokat, de azokon név, alakulat vagy haderő nem volt feltüntetve. A katonák maradványai mellett a Magyar Királyi Honvédségnél rendszeresített tárgyak is előkerültek. Ez alapján sikerült azonosítani Nagy Sándor honvédot, aki a 11-es zászlóalj katonája volt. Mindnyájukat Hollóházán temetik újra, várhatóan jövőre. Ebolával fertőzött amerikai beteget ápolnak egy berlini kórház speciális elkülönítő részlegén. A férfi a Kongói Demokratikus Köztársaságban fertőződött meg, és fokozott biztonsági intézkedések mellett kezelik. Közben Prágába is érkezik egy amerikai orvos megfigyelésre. Ő Ugandában került kapcsolatba ebolás beteggel. A cseh hatóságok szerint a páciensnek egyelőre nincsenek tünetei. Lakott területekre veszélyeztető erdőtüzek miatt 17 ezer embert kellett kitelepíteni Dél-Kaliforniában. A Simi Valley közelében pusztító lángok eddig egy lakóépületet semmisítettek meg. Közben a Santa Rosa szigeteken is nagy kiterjedésű erdőtűztomból a lángok védett állatfajok élőhelyét is veszélyeztetik. Itthon folytatódik a napos fátyolfelhős idő, egy-egy zápor, zivatar a középső területeken alakulhat ki, többfelé megerősödik a szél, hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
5: 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó rádióban. A mikrofonnál Morvai.
7: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Magyar Zene Rádiójának Húscsak Prímását már is kezdjük. Tartsanak velünk a következő egy órában is. Hamarosan Petőfi Sándor egyik költeménye szól, természetesen megzenésítve. A dallamokat ifjabb Sárközi Lajosnak köszönhetjük. A Prímásnak, aki 2023-ban a Dankó Rádió cigányzenei díját is átvehette, és aki nem sokára együttesével muzsikál, Jenei Gábornak. Hely nekem hát vigasztalást, majd Simulja szívemhez címmel Bárány Pál László énekel egy andalgót, amely Szántó Ferenc és Magyar Ádi Jenő szerzeménye. Tartsanak velünk, ha tehetik, kellemes időtöltést kívánok!

Jó rádiózást a folytatásban is. A vásárhelyi híres promenádon tarthatunk együtt, Talcsai Vilmos csárdásában. Szeredi Krisztinának nem sokára ifjabb Bergi Béla zenekara muzsikál. Ez a felvétel a Jó ebédhez szól a nóta című Duna televíziós műsorban készült. Aztán Szerdahelyi János és Marcali Frigyes frissét Répa Répa Sárga Répa címmel Farkas Rozika énekli, a művésznőnek majd Tordai Zoltán és zenekara játszik.

Tomázi, majd két budapesti dankóklubos felvétellel folytatjuk. Az egyik budapesti a Várkert bazárban készült, még 2017. december 22-én, amikor a Dankó Rádió 5. születésnapját ünnepeltük egy jubileumi gála műsor keretében. Lakatos Miklós és zenekara muzsikál nem sokára Berges Jánosnak, aki két dalt is énekel, Vörösbort ittam az este, és Kiskendő, Nagykendő. Dankó Pista Jegenyefán fészket rak a csóka című dala a 2024-es év magyar nótája szavazásunk 4. helyezettje. Nem sokára Benedek Fikatarintól és Terék József zenekarától halljuk a dalt, szintén egy budapesti felvételről, ezúttal a Tália Színházból. Most pedig hallgató jön, Hajlik a jegenye, Váradi Aladári és Kovács Jenő dalát Gáspár Anni énekli, akinek Miskolci Balogh Zoltán zenekara játszik.

ragyogó csillagot.

Még mindig a hús csak prímás szól önöknél. Köszönet érte, hogy a Dankó Rádiót hallgatják. A folytatásban jöjjön egy hallgató, Sándor Jenő és Füredi Imre szerzeménye, az Álmodó Tiszapart. Nem sokára Szász Kati énekel, és Johann János zenekara muzsikál. Aztán Petrik Sándor és Magócsi Lajos andalgója szól, Nincsen annyi csillag fenn az égen, Győri Mártától és ifjabb Olá Kálmán együttesétől. Ezt követően pedig egy csádást hallgathatunk, Szerdahelyi János dalát, Nagy Rédei Leánykából címmel, Kalcagi Nagy Zoltán és Tordai Zoltán együttesének tolmácsolásában.

0: anyát.
1: Szerettem egyet. Lente Lajossal folytatjuk nem sokára, itt a Dankó Rádió Húscsak prémásában. Leszler József és Segesdi László dala előtt azonban jön még egy csárdás, mely Tüttő János szerzeménye Piros alma csüng az ágon. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból való a felvétel, mely Gáti Pállal és Berki Péter zenekarával készült. Kalmár Tibor nótájával folytatjuk, aki nékem mindenem volt, máris Barabás Sári dalol.

Ha kimegyek a doberdói harctérre, hallod-e te kócos, eladtam egy pejcsikót, hogyha a világomból se volna, ezek a dalok következnek. A friss Hevesi József és Kovács Mihály szerzeménye Besenyei Ferenctől lesz hallható. Előtte Garami Béla és Pápai Molnár Kálmán csárdására kerítünk sort, Mozsár Imrével és Bobe Gáspár Ernő zenekarával. Kalmár Pálnak archív felvételünkön Ifja Magyar Imre zenekara muzsikál, de Huber Gyula és Kubányi György dala előtt jöjjön még egy hallgató Kapi Gábortól és Nyári László zenekarától.

nem hallgat a rózsám a nótám szavára, nem kell a csókom, hagyd.

majd megmagyarázom neked, mi a szerelem. Ha nem kell a csókom, hát majd ott a tenyerem.

Ha szeret igazán, így is úgy is csak oda hív magához. Az én kedves kis babám, az súgta a minap is a fülemben, hogy ő sosem a csikót, hanem mindig a gazdáját szerette. Galapált is a szívem, büszke vagyok az én kicsi babámra. Veszek neki ragyogó kalárist a batyolatos nyakáron. Galapált is a szívem, büszke vagyok az én kicsi babámra. Veszek neki ragyogó kalárist a batyolatos nyakáron.

0: rende rosszóra.
1: Kalapomnál piros rózsa. Ez Zerkovics Béla és Mérei Adolf csárdásának címe. Nem sokára itt a Dankó Rádió húscsök prímásában a dalt Bangó Margit énekli el nekünk, a művésznőnek pedig a száztagú cigányzenekar muzsikál. 2023-ban a Dankó Rádió magyar nótadíját 60-ig és Gyöngyi vehette át. A művésznőnek nem sokára az a prímás muzsikál, aki szintén díjazott volt ebben az esztendőben, ő a cigányzenei díjat kapta. Nem sokára együttesével együtt hallható Egy asszonynak 9 a leánya. Patai Zoltán prímás ezt megelőzően Jónás Géza zenekarának élén muzsikál Csizmadia Imre és Gárdonyi Géza dalában Sűrű sötét erdő. Énekelni Nádasdi László fog. De előtte még Újvári Marikát halljuk Murgács Kálmán hallgatójának előadójaként Csóka Gyula zenekarának társaságában. Forgószélnek, sodrószélnek.

0: keresztény kultúra védelméről szóló rendelkezést is. Felmentették az adóhatóság bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét, Demeter Tamás pénzügyőr altárbornagyot, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, feladatait átmenetileg Domokos Ferenc Dandár tábornok, a NAV bűnügyi főigazgatóságának vezetője veszi át. Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját országszerte több száz helyszínen. A program idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok és kiállítóhelyek. A program kínálat június 2-ától lesz elérhető a rendezvény hivatalos honlapján. Holnap is folytatódik a napos fátyolfelhős idő, egy-egy zápor, zivatar a középső területeken alakulhat ki, többfelé megerősödik a szél. Hajnalban 5-15, délután 22-27 fok valószínű. A pontos idő 20 óra 4 perc.
1: Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
2: Jó estét kívánok! Egy idős énekesmester hangja, s aztán az ő repertoárjukból összeállított Táncházas zenészek felvétele szól ma este Táncházban című műsorunkban. Kezdjük a nemespátrói somogyi híres dalossal, Dömötörfi Jánossal, kinek dalaiból aztán az Egy Szólam Együttes csokrát hallgassuk meg.
3: Lóra, csikós lóra, elszaladt a ménes, elszaladt a ménes, csak egyedül maradt, apány van a nyerges.

Sejtelle van a szívem szomorúság. Sej, ha kimegyek, én a rétre gyűjteni.

Vannak mind a négy sarkon áldas. Közepébe három hattyú leszállott, szárnyaival veregeti a vízet. Most tudtam meg, hogy a babám kit szeret. Ejhaj, beüzentem a pátrógyi bírónak.

0: a Klézsei Moldvai Lőrinc Györgyné Hódorogluca Énekel Táncházban című műsorunkban egy népéneket, melynek gyűjtője Kallos Zoltán volt. Utána pedig Luca néni dalaiból a fiatal erdélyi származású énekes András Orsolya dalol.
1: Boldogasszonyról való litánia.

Krisztus, hallgass minket! E Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, kegyelmezz

0: Az utolsó tereskei pásztor, aki mindent tudott az állattartásról, beleértve az állatok gyógyítását, és persze remek muzsikus volt, Furuján Dudán kiválóan játszott, és nem mellesleg énekelt is, Pál Pista bácsi dalai szólnak Táncházban című műsorunkban. Először ő furujázik, majd Juhász Zoltán kíséri szintén Furuján Pál Pista bácsi énekét, kinek május 4-én avatták szobrát tisztelői, tanítványai, kikből rengeteg volt Balassa gyarmaton. Hiszen tudását bárkinek szívesen átadta, zenészektől kezdve, kézműveseken, állatorvosokon keresztül. S aztán Pál Pista bácsira emlékezve Csizmadia Anna énekel, akit szintén Juhász Zoltán kísér.
1: Elől kimenni oda szembe a hét tetejére egy este, szépen leülni ottan a hét tetején, azt elkezdeni a gyönyörű nótókot, erre akkor a táncolnak.

0: Berckó Ágnes és Mesterei felvételei zárják ma esti Táncházban című műsorunkat, kinek egyik kedves énekes mestere Maneszes Láli Józsefné volt, a magyar-szováti mezőségi híres dalosasszony. Láli néni éneke után következik Berckó Ágnes Tüzet viszek című albumáról közös felvételük.
1: Csilla!

0: kedves hallgatóink, Herczko Ágnes egy másik kedves adatközlője, énekes mestere, András Erzsi, Bece nevén erdei. Szintén a Tüzet viszek című lemezen énekel együtt Herczko Ágnes a vistai kalotaszegi András Erzsébettel. De az ő repertoárja volt az alapja 2022-ben megjelent Hozomány című albumának is. A vistai kalotaszegi énekek és dallamok előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Tóman Sándor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
1: Én András Jánosné, születtem Gergely Erzsi erdei.
2: Mikor született Erzsi néni?
1: 1931. április 17-én, a Volont hónapban. Magyar iskolát, 7 osztályt végeztünk. És akkor, mikor elvégeztem a 7 osztályt, akkor eljött a kopasz igazgató úr édesapámhoz, nálunk, és azt mondta, hogy Gergely, a maga lánya nagyon tehetséges, tovább kell adni tanulni. Kár, hogy itthon maradjon. A maga lányából lehet egy híres költőnő, vagy lehet egy világhírű operanő. És akkor én elkezdtem a sírást, kavartam a rántást a kemencénél. Hát hát miért sírsz, azt mondja. Mondom, azért, mert úgy félek a virtül. Azt hittem, hogy küld operálni a kórházba.
2: És ez
1: hát nem oda, azt mondja, te mert énekelni, azt mondja. Mondom, oda menek, oda menek.

0: Rádióban egy korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, megérkeztem a stúdióba, és nagyszerű világzenéket hoztam magammal. Indul a Népek dalai, ma is éjfélig tart ez a színes világzenei utazás. Benne több dal is a hét előadójától, a kubai Buena Vista Social Clubtól. Fókuszban a héten Argentína, sok-sok érdekességgel a helyiek mindennapjairól és különleges világzenékkel. Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek ma estére. Brazíliában kezdjük a programot a Momo felvételével. Egy portugál nyelvű dal ez, a Pára.

Itt a Dankó Rádió és a Népek Dalai, a világzenei válogatás. A hét előadója nálunk a kubai Buena Vista Social Club zenekar. Sok-sok érdekességet mesélünk róluk, és sok-sok kiváló zene szól tőlük. A Buena Vista Social Club, amelyről a zenekar a nevét kapta, egy havannai szórakozóhely volt a 40-es, 50-es évek színes, izgalmas kubai zenei életében. A város hedonista korszakában minden foglalkozásnak külön klubja volt, a szivarsodróktól a szakácsokig. Ez a zenészeké volt, akik persze koncerteztek is, a hely maga pedig mellesleg éjszakai klubként is működött. Ez persze Havannában akkor nem verte ki a biztosítékot. Az összetartó erő azonban a divatból kimenni azóta is képtelen, latin-amerikai tánc volt, a menedék a múlt század első felének brutalitásából. A tánc miatt zenéltek, ittak, ismerkedtek. A salsa akkoriban az életet jelentette, egészen 1959-ig. A forradalom egyenlősítő hulláma és az új elnök keresztény elkötelezettsége egy pillanat alatt felszámolta az éjszakai életet. A helyiek már nem is tudják, hol állt a klub. De a zene, amit a csapat csinál, a Buena Vista Social Club örök marad. 1997-ből szól ez a felvétel tőlük, a De Camino a la Vereda, itt a Dankó Rádióban.

A Dankó Rádiót hallgatják világzenei válogatásunkban, ezen a héten fókuszban Argentína. Nagyon sok érdekességgel a helyiek életéről meg az országról, és különleges argentin világzenéket is hallhatnak. Ha Argentína, akkor tangó. Nos, a tangó származása van elválaszthatatlan az argentin néplélektől, és a fővárostól Buenos Airestől is, eredete viszont igencsak vitatott. A tangó elnevezés a tambor, vagyis dob szóra vezethető vissza, amely a dél-afrikai feketék dobszóval kísért ünnepét idézi. A 19. század elején Kubában, Uruguayban és Brazíliában is megjelent a kifejezés, a szóló és páros tánc jelentésben is. A tangó a 20. század kezdetén vált Argentínában társas táncá. 1907-ben került át Európába, és mindenekelőtt Párizst bűvölt el, ahol először is a spanyol-argentin lokálokban tűnt fel, majd elismert társas táncá vált. Napjainkban kétféle tangó is jelen van a versenyeken. Az egyik az angol stílusú, amelyet a standard versenyeken láthatunk, a másik pedig az argentin tangó, amely a divattánc versenyek igen népszerű programja. Argentin világzenével folytatjuk 2021-ből, a La Chicana zenekar felvételét hallgatjuk.

ízleljenek, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádió.

A Dankó Rádiót hallgatják, a világzenei válogatás szól a népek dalait. A héten is lesz nálunk koncert pénteken este 23 órától, ezúttal Ganna koncertjét hallhatják. Az ukrán származású Berlinben élő énekesnő és zeneszerző Ganna Grinyeva különleges művészi világában az ukrán népzene találkozik a jazzzel, valamint az improvizatív és kísérleti zenével. Ganna már gyermekkorában Németországba költözött, ahol később már fiatal felnőttként filozófiát tanult Lipcsében, majd improvizatív éneklést Weimarban. Repertoárját saját terepmunkájából meríti, ukrán falvakban gyűjtött dalokat, történeteket és motívumokat dolgoz fel, amelyeket nagymamák és nagypapák meséltek el neki a Kárpátokban, Kijev és Poltava környékén. Ganna művészetében ezek a sokszor csak egyetlen dallamból álló régi énekek új életre kelnek. Különleges hangkezelésének, effektezett lopjainak és érzékeny zenei világának köszönhetően. A koncerten elhangzó dalok egyfajta zenei naplóként vezetnek végig Ukrajna tájain és történetein, intimek, mégis univerzálisak. A kritikusok nem fukarkodnak a dicsérettel. Azt írták egy helyen, az egyik legmeggyőzőbb énekes és zenész az európai jazz és világzene.

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, ezúttal világzenével, vadonatújjal Írországból.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek Dalai a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. Ma is éjfélig tart a műsor, benne pedig még több dal következik a hét előadójától, a Buena Vista Social Clubtól. Fókuszban a héten nálunk Argentína. Sok érdekességet mesélünk a helyiek mindennapjairól, meg kiváló ottani világzenéket hallhatnak nálunk. Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. A következő órában szól világzene Izraelből, Dudu Tassától. Itthon a Motiva zenekartól. Most pedig egy vadonatúj felvétel Írországból a Jevaga Bonds tolmácsolásában. A dal a Four Walls.

Világhíres világzenék a világ minden pontjáról. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

Tankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Tankó Rádió világzenei magazinja.

A Dankó Rádió világzenei válogatása szól, ez a népek dalai. A hét előadója a kubai Buena Vista Social Club zenekar. Rengeteg érdekességgel róluk, az országról persze, a korszakról és persze zenéjükről. Most mi jut eszünkbe, ha meghalljuk azt, hogy Buena Vista Social Club? Nos, egy laza formációjú együttes, egy film és egy egész mozgalom. Nick Gold, angol világzene producer, 1996-ban Havannába hívta Ryke Hooder világzene világhírű gitárost, hogy pár helyi és afrikai zenésszel vegyenek fel néhány dalt. Politikailag forró volt az év, az afrikaiak nem is kaptak vízumot, így kubaiakkal kellett őket pótolni. Ennek a véletlennek köszönhetjük a Buenát, amely szigorúan értelmezve 13, egyébként pedig legalább 20 tagot számlált. A legfontosabb Ryke Hooderen kívül Ibrahim Ferrer énekes, Compay Segundo gitáros és Rubén González zongorista volt. Ő betegen kölcsönhangszeren játszott az első felvételek idején. Zenésztársai azonban még így sem láttak hozzáfoghatót. A rendező digitális videóra rögzített két koncertet, meg rengeteg beszélgetést. Az eredmény pedig az együttesével azonos című dokumentumfilm lett, ami a világ minden szegletébe eljuttatta a Buena Vistát. Mellesleg elindította a latin könnyűzene azóta is tartó újjáéledését. A kritikusok és a nézők szerint a siker oka legalább annyira az életérzés és a hangulat, mint maga a zene. Aki elcsípte őket annak idején, örülhet. Az eredeti együttes létszáma ugyanis a kubaiak legendás hosszú élete ellenére már megfogyatkozott. Ilyen zenét csinálnak ők, játszik a Buena Vista Social Club most a Dankó Rádióban.

világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Ezen a héten fókuszban Argentína. Sok érdekességgel erről a távoli országról, és persze óráról órára argentin világzenével. Európa leghíresebb sugárútja ugye minden bizonnyal a párizsi Champs-Élysées, de aki a világ legszélesebb sugárútját keresi, annak fel kell fedeznie Argentína fővárosában azt a lenyűgöző méretű városi autópályát, amely kettészeli a fantasztikus várost. A Champs-Élysées-vel való hasonlóság nem véletlen, hiszen az argentin főváros észak-déli sugárútját a párizsiak büszkeségéről mintázták, csak éppen dupla akkora méretben. Hosszú, 23 éven keresztül tartó építkezés előzte meg 1960-as átadását. Az elkészült út ekkor azonban még keskenynek bizonyult. A 80-as években bővítettek rajta, így nyert el mai méreteit. Az irányunként legszélesebb pontján 8 sávos autóút mellett két-két szervízút is helyet kapott mindkét irányban, így az autópálya teljes szélessége eléri a 150 métert. Míg az autósok életét megkönnyíti a széles pálya, a gyalogosok közel sem ilyen boldogok, ha az élet az út másik oldalára szólítja őket. Nincs túl sok öröm hússáv szélességben perceken keresztül gyalogolni át az úton, arról nem is beszélve, hogy forgalomszervezés miatt a lámpák nem lehetnek olyan hosszú ideig zöldek, amíg a gyalogosok a teljes útpályán átérnének, ezért ki kell várniuk az összes lámpa szabad jelzését, és Dél-Amerikáról lévén szó, az argentin sofőrök nem éppen a türelmükről vagy a gyalogos barát hozzáállásukról híresek. Argentin világzenével folytatjuk a Dankó Rádióban, következik Federico Abuele.

ízlelje meg. Kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai.

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a népek dalai. Brazíliából, Portugáliából és a Zöldfoki szigetekről származik a következő trió, a Colladeira három tagja. A három helyszín közül talán a Zöldfoki szigetek a leginkább titokzatos, hiszen ez a hely a 15. századig teljesen lakatlan volt, amikor portugál felfedezők rátaláltak és létrehozták itt az első trópusi európai gyarmatot. A formáció vezetője egyébként a brazil Vitor Santana, akinek kortárs brazil világához João Pires, fádú és flamenco gyökerű játékatársul. Mindehez ütőhangszereken Miroca Paris adja hozzá a Zöldfoki szigetek lüktetését. A tudatos törekvés a zenei világok összehangolására jól működik. A Colladeira dalok könnyedén utaztatnak Európa nyugati szegletéből, a dél-amerikai ködös esőerdőkön át a misztikus Zöldfoki szigeteki tájakra, miközben a szövegek a rabszolgák által imádott istenségekről mesélnek. Következik most a Colladeira, portugál nyelvű a dal 2019-ből, itt a Dankó Rádióban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek.

0: rövidesen 11 óra folytatjuk a népek dalait. A Tankó Rádió világzenei válogatásában újdonság következik iráni muzsikusoktól.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Tankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek dalai, a világzenei válogatás. Éjfélig tart ma is műsorunk. Örülök, hogy bennünket választottak. Szól nem sokára egy újabb dal a hét előadójától, a kubai Buena Vista Social Clubtól. Aztán ebben az órában is kalandozunk Argentínában, sok-sok érdekességgel a helyiek mindennapjairól és kiváló ottani világzenékkel. Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, hamarosan szír világzenét hallunk. Aztán következik egy dal az Etnoromtól, a Szépen tudsz táncolni, és Catherine Priddy is énekel Nagy-Britanniából. Most pedig világzene iráni muzsikusoktól a Rastak zenekar következik. A dal tőlük az Azadi.

Itt a Dankó Rádió és a Népek Dalai, a világzenei válogatás. Ezen a héten Argentinára figyelünk rengeteg érdekességgel az országról, és persze kiválóbb helyi világzenéket is adunk. Argentinában általában későn kelnek, ezért a legtöbb argentin nem is reggelizik. Legfeljebb egy-két kávét, ha elfogyasztanak. Annál fontosabb étkezés a dél körül elfogyasztott igen tartalmas ebéd, és az este 9-10 körül feltállalt még bőségesebb vacsora. Az argentinok mindig hosszasan étkeznek, és közben folyamatosan beszélgetnek. Saláta vagy köret helyett jókora korsó sörrel vagy liternyi borral könnyítik az emésztésüket. A lakosság nagy része európai bevándorló vagy annak leszármazottja. Az olasz vagy spanyol konyha minden fontos fogása megtalálható az éttermekben, ezért nem véletlen, hogy sok tésztát fogyasztanak. Nagyon sok argentin fogás úgy született meg, hogy az európai ételeket az indián konyha alapanyagaival és fűszereivel ötvözték. Így lett egyik legnépszerűbb zöldségük a sütőtök, amit levesként, püréként, pástétumok köreteként is fogyasztanak, vagy egy tál ételnek, illetve pudingnak készítenek el. Helyi világzenével folytatjuk. Astor Piazzolla szerzeménye szól most egy koncert felvételen. 1984-ben Milánóban rögzítették. Íme a Libertango.

Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek Dalai. Péntekenként mindig világzenei koncertet hallhatnak nálunk, így lesz ez ezen a héten is, amikor 23 órától majd Ganna koncertjét hallhatják. Az ukrán énekesnő és zeneszerző Ganna Grinyeva már Berlinben élt, de korábban visszatért szülőföldjére, ahol különleges gyűjtőmunkát végzett. Bejárta Ukrajna több régióját, felkeresett rengeteg idős embert, hogy rögzítse a még élő népdalokat, történeteket. Az így gyűjtött anyagból született dalai egyszerre őrzik a múlt hangját, és szólalnak meg kortárs, kísérleti, némileg jazz környezetben. A dalokban ott lüktet a háború árnyéka, a szülőföld elvesztésének fájdalma, de ugyanúgy a szeretet, a tavasz ébredése és az ukrán.

Ganna az 1989-ben született művész már gyermekkorában Németországba emigrált szüleivel. Zenei pályája kezdetén filozófiát tanult Lipcsében, majd a weimari Franz Liszt Zeneakadémián sajátította el az improvizált éneklés mesterségét. Azóta számos formációban dolgozott, van egy saját kvintetje is, amelyben német, osztrák és svéd tagok is szerepelnek, de gyakran lép fel szólóban is, ahogy ezen a koncerten is tette. Éneke egyszerre hagyományőrző és avantgárd, hangját élőben rétegzi loop pedál segítségével, miközben hol jazz, hol elektronikát, hol egészen archaikus hangzásokat idéz meg.

Rövidesen éjfél, véget ér nem sokára a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Ez volt a világzenei válogatás. Ha tetszett, holnap este 9 órától hasonlóval várjuk majd önöket. Búcsúzik a Népek Dalaiból a gyártásvezető Sztrányolcki Imre és a hangmérnök Gorzsás Gábor. A szerkesztőműsorvezetőt Szabó Tamást hallották. Minden jót, találkozunk holnap este.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta Csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Magyar Zene Rádiójának 20 csak prímása, 1 órás zenei összeállításunk már is kezdődik. A Villányi Pince soron címmel hamarosan Kész József hallgatója szól, Tarnai Kis László és Ifja Bergi Béla zenekarának előadásában. Majd archív felvételről Ifja Berkes Béláék muzsikálnak, Blaha Lujzának. 2 dalt is hallhatunk tőlük. Végig mentem az Ormódi temetőn és Vékony deszka kerítés. Kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok, maradjanak velünk, ha tehetik.

csak magamban énekelem azt a régi nótát, hogy akinek hőpárja nincsen, annak szerencséje sincsen.

annyi mindent kitaláltak. Ezzel a csárdással folytatjuk. Ez Horváth Zoltán és Zé Horváth Gyula szerzeménye. Szentendrei Klárának Rögvest, a száztagú Budapest cigány zenekar szólistái muzsikálnak. Utána pedig a 2023-as esztendő életműdíjasát, Bokor Jánost halljuk, a Rózsa, Rózsa, Sárga Rózsa című friss előadójaként.

0: szál.
1: Szerdahely János és Heródek Sándor név frisse szólt. A folytatásban Dankó klubos koncertfelvételeinkből válogatunk. Hozunk egy Devecserit, majd egy Badacsony Tomait. Először Budai Beatrixot hallgathatjuk Danyi Lőrinc zenekarával, Hiába süt a világra, majd Volli István 100 forintnak 50 a fele című nótája következik, Buch Tibornak Miskolci Balogh Zoltánék játszanak a 2026-os felvételen. Aztán csendül a nóta, ahogy Kéler Béla és Adorján Sándor megírták, és ahogy azt Somogyi Erika énekli, Johann Jánossal és zenekarával.

0: komám lényegesen bélehetett rúgva. Szőke kislány, csit, csit, csit, sugok neked valamit. Viseld magad szépen, elveszlek a héten. Csit, csit, csit, egy kicsit. Viseld magad szépen, azt föl leszünk az égben. Csit, csit, csit, egy kicsit.
1: Most aztán nagyon halka, hogy nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini. Mi mozog a zöld leveles bokorban?

van, hogy egy róka, vagy egy nyúl. Se nem róka, se nem nyúl, komám asszony meg egy úr. Ugratni a zöld leveles bokorba, azt gondoltam, hogy egy róka, vagy egy nyúl. Se nem róka, se nem nyúl, komám asszony meg egy úr. Ugratni a zöld leveles bokorba, ide a fülembe. A faluban nincs több kislány, csak kettő, az egyiket elszerette a főjegyző, a másik meg akar.

nincs több kislány, csak kettő, az egyiket elszerette a jegyző, a főjegyző, a másik meg a kapuban nevelti. Erdőt meg a segédjegyző szereti, szereti, a másik.

az imént hallott közel 6 percben Bilicsi Tibadart, Csákányi Lászlót, Fónai Mártát és Ifjabb Magyar Imre zenekarát hallhattuk. 1978-ban készült a felvétel. Előtte egy 2018-as szólt, Kerti Zsigmond Lajos és Kubányi György csárdásából készült a felvétel Kalinánikővel, Dócs Péterrel és Tordai Zoltán zenekarával. Önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne Húscsak Prímásunk, ahol nem sokára Kis Károly dalol, Háborog a Balaton. Szántó Ferenc és B. Batú Anna dalát Lakatos Antal zenekara játsza el. Egressy Béni dallamaival egy Petőfi Sándor vers is elhangzik, itt és most Hull a levél a virágról, Smidélius Éva következik és Toki Balog Ernő zenekara.

Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki. Muskátli virág, szeretőt keresek, és paprikasó. Ezek a dalok következnek, Hevesi József és Marcali Frigyes frissét például Kovács Apollónia énekli majd el nekünk, még Dóci József csárdását Kalmár Magdától hallhatjuk. Cserkuti Sándor andalgóját Szóka Júlia énekli ifja Berki Béla zenekarával. Ez a felvétel 2022. januárjában készült a Duna Televízió Jó ebédhez szól a nóta című műsorában. De a sort természetesen a hallgatóval kezdjük, mely Balázs Árpád és Farkas Imre szerzeménye, és amely a 2024-es év magyar nótája szavazásunk 5. helyezettje volt. Már is Kalcagi János következik, és Németh Csicsó József együttese.

0: igaz lesz talán.
1: Nem sokára egy újabb Dankó rádiós díjazottat hallhatunk itt a Magyar Zene Rádiójának Húscsak Prímásában. Ő pedig nem más, mint Tolnai András, aki 2024-ben vehette át a Magyar Nóta díjat. A művész úr két dalt is énekel, 100 forintos bankó volt a Lajbizsebben, és Nem zörög a haraszt. Mindkét esetben, hiszen egy felvételről van szó, Balázs József zenekara muzsikál. Előtte azonban jöjjön Kalmár Tibor hallgatója, Ne szígyatok soha engem, és a Nóta egyik kiváló tolmácsolója, Szőlősi Emese, akinek Balázs Tamás zenekara muzsikál.

Kedves hallgatóink, hamarosan véget ér a mai adásunk. Köszönöm valamennyi kollégám nevében, hogy velünk tartottak. Reméljük, hogy kellemesen töltötték idejüket az elmúlt egy órában is a Dankó rádiót hallgatva. Maradjanak még, ha kedvük és idejük is engedi. Jól lehet, én most búcsúzom, és a hús csak prímás nem sokára véget ér, de a Dankó rádión egész nap megtalálhatják a kellemes muzsikákat. Zufriedenheit, ezzel a dallal búcsúzunk, valamint Lakatos Miklós zenekarával. Viszont hallásra Morvai Noémit adunk.

0: Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Egy idős énekesmester hangja, s aztán az ő repertoárjukból összeállított Táncházas zenészek felvétele szól ma este Táncházban című műsorunkban. Kezdjük a nemespátrói somogyi híres dalossal, Dömötörfi Jánossal, kinek dalaiból aztán az Egy Szólam együttes csokrát hallgassuk meg. Lóra!

Sejtellá van a szívem szomorúság. Sej, ha kimegyek, én a rétre gyűjteni.